Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, meg kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Épp hogy visszaértem, megmondom őszintén, az ületésnapi fesztiválról, amíg bírtam, húztam, de hát mégiscsak adás van, szóval itt vagyok, és hozom azt a dalt, amit tegnap szenzációsat, mert hogy élőben is meghallgathattuk a rádió egy születésnapi fesztivál nagy színpadán, Tóth Abigail, Accent Sugar Daddy. Ezzel kívánok kellemes éjszakát mindenkinek.

Tager megy, köztük pedig egy óriási kedvenc Ray-től, aki készített már gigaslágert Regarda, Joel Corey-val, David Guetta-val, az utóbbi időben pedig teljesen egyedül, nem csak teljes albumokat tölt meg, de óriási koncerthelyszíneket és stadionokat is, tényleg nagyon jó. Ez meg az aktuális kedvencünk tőle, Ray és a Where Is My Husband itt a Rádió 1-en.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és most nem egy feldolgozást, egy újragondolást hozok a legnagyobb kedvencek között. Egy korábban fétlesz dal. Most Bibi Rexától jön. A New Religion az igazi mai slágerek között a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megyek pedig a diszkósit, akik minden évben nagyon nagyot mennek a születésnapi fesztiválunkon is. Most is 6 órától fél hétig akkorát zenéltek. Hát imádtam. Na, aki nem volt ott, lecsúszott róla, az keresse majd a videókat, meg hát egyébként socialben tele vagyunk tartalommal. Na, most viszont egy újabb igazi mai sláger, 21 Pilots, Heathens, ezt indítom a Rádió 1-en.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ezeket hozom a következő órában is megállás nélkül. Köztük lesz Ray Dalton újdonsága, de készül a Kétóval, Martin Garrix-el a kezdésben pedig Taylor Swift-tel. Na rá, hogy a legnagyobb aktuális kedvencet indítom tőle mindjárt, The Fate of Ophelia pár percen belül itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: A derékfájás esetei, mikor érdemes orvoshoz fordulni? A derékfájdalom az egyik leggyakoribb egészségügyi probléma, ami legtöbbször pihenés és vagy recept nélkül kapható készítmények hatására néhány napon belül elmúlik. Ezt télen, hólapátolás után vagy tavasszal a kerti munkák során sokan megtapasztalják. Vannak azonban esetek, amikor mindenképpen indokolt házi orvoshoz fordulni, vagy akár a sürgősségi ellátást igénybe venni. Ezt mondta Nagy György professzor, a Semmelweis Egyetem reumatológiai és immunológiai klinikájának igazgatója. A derékfájás, amit hétköznapi szóhasználatban gyakran neveznek ischiasznak vagy lumbágónak, népbetegség. Az egészségbiztosító adatai szerint az egyik legfőbb oka a tartós betegállománynak, illetve kezelés nélkül a mozgáskorlátozottságnak is. Ezért fontos elkülöníteni a banális eseteket azoktól, amikor indokolt orvoshoz fordulni. Nagy György professzor azt mondja, hogy Magyarországon nagyon sokan azonnal orvoshoz fordulnak, ha fáj a derekuk, míg mások, akiknél ez valóban szükséges lenne, bagatellizálják a problémát, és csak súlyosbodó vagy tartós panaszok esetén kérnek segítséget. Az esetek többségében nem szükséges orvoshoz fordulni. Ha a derékfájdalom valamilyen fizikai igénybevétel következtében jelentkezik, például nehéz tárgy mozgatása után, az ilyen típusú megerőltetéshez a legtöbben nincsenek hozzászokva, ezért az izmok és a szalagok túlerőltetéséből származó fájdalom alakul ki, ami általában enyhe, mérsékelt fájdalom, spontán múló, nyugalmi helyzetben enyhül és nem sugárzik ki a végtagokba. Az ilyen típusú derékfájást pihenéssel, recept nélkül kapható fájdalomcsillapítóval is lehet enyhíteni, és sokszor magától elmúlik, mondja a professzor. Szakorvosi ellátást igényel ugyanakkor a derékfájás egyik gyakori oka a porckorongsérv. Ez tipikusan egy irányba kisugárzó, néha nagyon erős fájdalom, ami járhat zsibbadással, de akár bénulással, valamint széklet- és vizelettartási problémákkal. A professzor azt tanácsolja, hogy feltétlenül forduljon a házi orvosához, akinek nem csak fizikai aktivitásra, hanem nyugalomban is fáj a dereka.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mely köztük pedig Ray Daltonnal folytatom, aki egy tökéletes bizonyíték arra, hogy egy csomó minden fejben dől el. Egy ideig ő nem hitte el, hogy lehet idézőjelben több, mint egy együttműködő partner. Nagy zenékben dolgozott, de ő csak idézőjelben, mondom még egyszer, egy együttműködő volt, de aztán valami átfordult benne fejben, és azóta hát szólóban is stadionokat tölt meg. Ez meg az aktuális kedvencünk tőle, Ray Dalton és a Blood Runnin' itt a Rádió 1-en. Lely,

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. A Rádió egy születésnapi fesztivál after party pedig még tart. A Rádió egy DJ-kkel három helyszínen zenélnek ezekben a percekben is. Én pedig indítok egy nagy kedvencet, és nem mondom, hogy újdonságot, mert maga a dal legalább ilyen 15 éves, de most kapta fel újra a világ, és milyen jól tettük. Két ó, Turn the Lights Off itt a Rádió 1-en. Kellemes

0: Rádió Egyet hallgatják.
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Jaj, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió Egy. Rádió.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ezt a Cyril dalt még becsempésztem így gyorsan az óra végére. Hú, de jó volt tegnap a születésnapi fesztiválom. Na, viszont mindjárt 4 óra jönnek a legfrissebb infók, ma nem jönnek Balázsik, mert hogy időközben azért munkaszünet van, és ennek is lehet örülni, lehet pihenni, holnap viszont jönnek, sőt vadió játékot is indítanak, a következő órában mesélek majd róla, amit egyébként ezzel a nagy kedvenccel indítok. Igen, ő is fellépett nálunk tegnap, Accent, a Don't Leave-vel, mindjárt jön itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Komposztálható elektronikai hordozót fejlesztettek ki a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kutatói. Az új technológia lehetővé teszi a tömegtermékeknél használt áramkörök jelentős részének környezetbarát lebontását és újrahasznosítását, közölte a BME. Az egyetem közleménye idézte Géci Attillát, az elektronikai technológiai tanszék munkatársát, aki elmondta, hogy a biológiailag lebontható elektronika területén a magyar kutatócsoport a világ élvonalába tartozik. Míg a nemzetközi versenytársak elsősorban vízben oldható megoldásokkal kísérleteznek, a magyar fejlesztés a komposztálhatóságra fókuszál. Mint írták, a kutatócsoport eredményeit nemzetközi szinten is elismerik. 2 párhuzamos fejlesztési projektjük is fut az uniós pályázati rendszerekben, és az első év után az előbbi projektben 5 különböző innovációt ismert el az Európai Unió. A fejlesztés célja az egyre növekvő elektronikai hulladékmennyiség radikális csökkentése. A hagyományos veszélyes anyagokat is tartalmazó műanyag komponensekkel szemben az új technológia, amelyben egy gyűri vállalat is közreműködik, lehetővé teszi, hogy az egyszerűbb áramkörök akár 90, a bonyolultabb alkatrészek, például a vezérlő panelek 70-90%-kal lebontható vagy újrahasznosítható legyen. Eddig ezeknek a hulladékoknak az újrahasznosítására nem volt bejáratott folyamat, csak égetésre tudtak megszabadulni tőlük. Az ipari körülmények között végzett komposztálás során szerves anyagú törmelék lesz belőlük, abból már csak egyszerűen ki kell válogatni a fém alkotó elemeket, alkatrészeket, magyarázta a közleményben Illés Balázs, az elektronikai technológia tanszék vezetője. Illés Balázs ismertetése szerint az eljárás során a lebontható műanyagok mellett égésgátlókra, növényi forrásból származó politejsavra és szerkezet erősítő lenvászonra van szükség. A gyártás előnye, hogy nem igényel új gépsorokat és költségei alacsonyabbak a mostaninál. A projekt jelenleg a szabadalmi bejegyeztetés és a piaci bevezetés előkészítésének szakaszában tart, közölte a Budapesti Egyetem.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, 4 óra után is hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, a rádió egy DJ-kről pedig tudjuk, hogy elképesztő dalokat készítenek, Regálili egyre többet hoz ki az utóbbi időben, aminek nagyon örülök, de ez az újdonság, amit a héten mutattunk be, ez valami elképesztően jó lett. Mutatom, Regálili, Heal Me, itt a rádió.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és nem bírom ki, hogy ne menjek még egy picit vissza a tegnap estébe. Óriási volt Sam Felt. Én imádtam, Atissal együtt hatalmasat bulisztunk rá. Ez pedig az igazi mai sláger, a Heart Like Mine. Itt a rádió.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. I do the same thing, I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert mindjárt 3-4-5 lesz. Én pedig Joel Corey-t hozom már is, aki kb. Ilyenkor szokott végezni a saját szettjeivel, visszamegy a szállodába, de nem lefekszik, hanem elkezd nézni befektetős műsorokat. Ilyen reality-ket szeret a legjobban. És hozzáteszem, részben azért is, mert neki is van egy csomó egyéb biznisze, de állítólag ezzel tud a legjobban lefűzni. Én meghozom az igazi mai slágerét Joel Corey-nak a Galantis-szal közösen. Ez a Stay a Little Longer itt a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: A tóraadás ünnepét ülte a Békés Csabai zsidó közösség. Gyulai rendőrök nyerték a baleset helyszín előversenyt, biztonságos a Bubble Tea. Zsíros András vagyok. Jó reggelt kívánok, ezek a Rádió 1 hírei, már is mondom a részleteket. A Békés Csabai zsidó hitközség tagjai közösen ünnepelték a Savuotot, a tóraadás ünnepét, amely a zsidó vallási naptár egyik legfontosabb eseménye. Az emlékezés során a hívők felidézték a sínai hegyi kinyilatkoztatást, amikor a hagyomány szerint Mózes átvette a 10 parancsolatot és a tórát. A helyi zsidó közösség elnöke kiemelte az ünnep közösségformáló és hagyományőrző erejét, ami a mai napig összeköti a generációkat. Az esemény alkalmából a Békés Csabai zsinagógában vallási tanításokat tartottak, és a hagyományoknak megfelelően teljes ételeket fogyasztottak a résztvevők. Az ünnepség lehetőséget adott arra is, hogy a hitközség tagjai megbeszéljék a közösség jövőbeli terveit, köztük a kulturális és hitéleti programok folytatását a vármegyeszékhelyen, számolt be róla a behír.hu. Orosházán rendezték meg a baleset helyszínelők Békés vármegyei versenyét, ahol elméleti tesztek mellett életszerűen berendezett helyszíneken vizsgáztak a rendőrök, írták közösségi oldalukon. A szakmai megmérettetést idén a gyulai rendőrkapitányság csapata nyerte meg, megelőzve a Békés Csabai és az orosházi kollégákat. A győztes páros képviselheti a vármegyét a szeptemberi országos döntőben. Megnyugodhatnak a szülők, biztonságosak, ugyanis az itthon kapható, fiatalok körében oly népszerű Bubble Tea üdítőitalok a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság legújabb vizsgálata szerint. Eitmann Norbert sajtófőnök rádiónknak hangsúlyozta, egyik márka fogyasztása sem jelent egészségügyi kockázatot.
3: A Bubble Tea egyik jellegzetes összetevője a tápióka gyöngy alapját adó manióka, amely pedig olyan növény, amely a termesztési környezetből képes nehéz fémeket, például olmot felvenni. Ez a kockázat főként nem a italhoz, hanem az alapanyag mezőgazdasági eredetéhez kötődik. Mivel azonban rendkívül népszerűek ezek a termékek, és az ólom felhasználásnak azért vannak kockázatai, ezért laboratóriumi körülmények között megvizsgáltuk az esetleges nehézfém szennyezettséget. A jó hír, hogy a Magyarországon vett minták megfeleltek a vonatkozó élelmiszerbiztonsági előírásoknak, és nem tartalmaztak egészségre káros mennyiségű olmot.
2: Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Jobbára zavartalan napsütés jellemző Békés Csaba környékén, de az időnként megnövekvő felhőzetből helyenként előfordulhatnak záporok. A hőmérséklet 30 fokon tetőzik, éjszaka 15 fokig hűl a levegő. A felmelegedés folytatódik. Szerdán érjük el a csúcspontot, ekkor már 32 fokot is mérhetünk. Aztán elér hozzánk egy hidegfront, ez ugyancsak kevés csapadékot szállít, de a megélénkülő szél pár fokkal visszább fogja a hőséget, csütörtökön legfeljebb 25 fok lesz, és utána is 30 fok alatt maradunk.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: A derékfájás esetei, mikor érdemes orvoshoz fordulni? A derékfájdalom az egyik leggyakoribb egészségügyi probléma, ami legtöbbször pihenés és vagy recept nélkül kapható készítmények hatására néhány napon belül elmúlik. Ezt télen, hólapátolás után vagy tavasszal a kerti munkák során sokan megtapasztalják. Vannak azonban esetek, amikor mindenképpen indokolt házi orvoshoz fordulni, vagy akár a sürgősségi ellátást igénybe venni. Ezt mondta Nagy György professzor, a Semmelweis Egyetem reumatológiai és immunológiai klinikájának igazgatója. A derékfájás, amit hétköznapi szóhasználatban gyakran neveznek isiásznak vagy lumbágónak, népbetegség. Az egészségbiztosító adatai szerint az egyik legfőbb oka a tartós betegállománynak, illetve kezelés nélkül a mozgáskorlátozottságnak is. Ezért fontos elkülöníteni a banális eseteket azoktól, amikor indokolt orvoshoz fordulni. Nagy György professzor azt mondja, hogy Magyarországon nagyon sokan azonnal orvoshoz fordulnak, ha fáj a derekuk, míg mások, akiknél ez valóban szükséges lenne, bagatellizálják a problémát, és csak súlyosbodó vagy tartós panaszok esetén kérnek segítséget. Az esetek többségében nem szükséges orvoshoz fordulni. Ha a derékfájdalom valamilyen fizikai igénybevétel következtében jelentkezik, például nehéz tárgy mozgatása után, az ilyen típusú megerőltetéshez a legtöbben nincsenek hozzászokva, ezért az izmok és a szalagok túlerőltetéséből származó fájdalom alakul ki, ami általában enyhe, mérsékelt fájdalom, spontán múló, nyugalmi helyzetben enyhül, és nem sugárzik ki a végtagokba. Az ilyen típusú derékfájást pihenéssel, recept nélkül kapható fájdalomcsillapítóval is lehet enyhíteni, és sokszor magától elmúlik, mondja a professzor. Szakorvosi ellátást igényel ugyanakkor a derékfájás egyik gyakori oka a porckorongsérv. Ez tipikusan egy irányba kisugárzó, Néha nagyon erős fájdalom, ami járhat zsibbadással, de akár bénulással, valamint széklet- és vizelettartási problémákkal. A professzor azt tanácsolja, hogy feltétlenül forduljon a házi orvosához, akinek nem csak fizikai aktivitásra, hanem nyugalomban is fáj a dereka.
0: Az egészségperceket hallották.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert hello mindenkinek és szép reggel, 5 óra után 10 perccel. A mikrofonnál Király Tamás, május 25-e van, az Orbánok a névnaposok, egyébként ő pedig Bibi Rex egy Faithless dallal. Ez a New Religion a rádió egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a

Ez rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Balázsék pedig holnap jönnek a Vadió játékkal, az elfűrészel dalok játékkal, nagyon menő ajándékokért. Az Infokaradio 1.hu, én pedig továbbra is hozom az igazi mai slágereket megállás nélkül. Most a One Republicot választottam. Ez a Counting Stars. Kellemes éjszakát mindenkinek!

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a hosszú hétvége, folytatódik, ma sem kell melozni, és ma is 28 fok lesz. Ha-ha! Az de rendben van. Ahogy a folytatás is, Tóth Abigail X & Sugar Daddy. A dal, amit tegnap a rádió egy születésnapi fesztiválon élőben is meghallgathattunk, aki lemaradt róla, egy csomó kontentet talál, de azért az ott helyben volt nagyon nagy. Mindjárt hozom itt a rádió egyen.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Komposztálható elektronikai hordozót fejlesztettek ki a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kutatói. Az új technológia lehetővé teszi a tömegtermékeknél használt áramkörök jelentős részének környezetbarát lebontását és újrahasznosítását, közölte a BME. Az egyetem közleménye idézte Géci Attillát, az elektronikai technológiai tanszék munkatársát, aki elmondta, hogy a biológiailag lebontható elektronika területén a magyar kutatócsoport a világ élvonalába tartozik. Míg a nemzetközi versenytársak elsősorban vízben oldható megoldásokkal kísérleteznek, a magyar fejlesztés a komposztálhatóságra fókuszál. Mint írták, a kutatócsoport eredményeit nemzetközi szinten is elismerik. Két párhuzamos fejlesztési projektjük is fut az uniós pályázati rendszerekben, és az első év után az előbbi projektben 5 különböző innovációt ismert el az Európai Unió. A fejlesztés célja az egyre növekvő elektronikai hulladékmennyiség radikális csökkentése. A hagyományos veszélyes anyagokat is tartalmazó műanyag komponensekkel szemben az új technológia, amelyben egy gyűrű vállalat is közreműködik, lehetővé teszi, hogy az egyszerűbb áramkörök akár 90, a bonyolultabb alkatrészek, például a vezérlő panelek 70-90%-kal lebontható vagy újrahasznosítható legyen. Eddig ezeknek a hulladékoknak az újrahasznosítására nem volt bejáratott folyamat, csak égetésre tudtak megszabadulni tőlük. Az ipari körülmények között végzett komposztálás során szerves anyagú törmelék lesz belőlük, abból már csak egyszerűen ki kell válogatni a fém alkotó elemeket, alkatrészeket, magyarázta a közleményben Illés Balázs, az elektronikai technológia tanszék vezetője. Illés Balázs ismertetése szerint az eljárás során a lebontható műanyagok mellett égésgátlókra, növényi forrásból származó politejsavra és szerkezet erősítő lenvászonra van szükség. A gyártás előnye, hogy nem igényel új gépsorokat, és költségei alacsonyabbak a mostaninál. A projekt jelenleg a szabadalmi bejegyeztetés és a piaci bevezetés előkészítésének szakaszában tart, közölte a Budapesti Egyetem.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert tegnap pedig elindítottuk a fesztivál szezont a Rádió egy születésnapi fesztivállal, és idén nyáron is rengeteget fogunk együtt bulizni, és ezen a hosszú hétvégén egyébként a Siófoki plázs is elindult, ahol na, hogy ott leszünk, többek között DJ Metzger Vickivel is lehet bulizni ezen a nyáron, sőt, DJ Otti is visszatér, egy csomó info a Rádió 1.hu-n ezzel kapcsolatban is. Én pedig hozok egy újabb nagy kedvencet, most Félixin a Sáusszal jön, ez a Walk With Me, itt a Rádió

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Vízpótlással menték meg a kiszáradástól az erdőket. A BRS-eikon Molcsányi Rita inspirálta a fiatalokat, 10 éves az élelmiszerpazarlás elleni program. Jó reggelt kívánok, a Rádió 1 hírei Zsíros Andrástól hallják. Sikeresen bekapcsolódott a Vizet a tájba elnevezésű országos mintaprogramba a Dalerd Délalföldi Erdészeti ZRT a Füzesgyarmat környéki erdőterületeken, közölte az igazgatóság. Az elmúlt évek rendkívüli és tartós aszályos időszakai komoly kihívás elé állították a helyi faállományt. A Kör- és Vidéki Vízügyi Igazgatósággal közösen kidolgozott projekt keretében a szakemberek a tavaszi többletvizeket és a helyi csatornahálózatot kihasználva juttatnak friss felszíni vizet az érintett erdőtömbökbe. A medrek célzott feltöltésével sikerült érdemben megemelni a környező talajvíz szintjét, a párolgás pedig jótékonyan növeli a levegő páratartalmát, javítva a mikroklímát. Sikeresen zárult a Batonyán megrendezett Magdukupa utánpótlás röplabda torna, írja a Vármegyei Napilap. Az eseményen a helyi román általános iskola diákjai mellett több környékbeli együttes is képviseltette magát. A díszvendég Molcsányi Rita, a BRS-e többszörös bajnok, visszavonult válogatott klasszisa volt, aki személyesen adott át elismeréseket a legügyesebb gyermekeknek. A torna célja idén is a sportág népszerűsítése és a nemzetiségi kapcsolatok erősítése volt. 10 éve indult az iskolákban a Nébih maradék nélkül programja az élelmiszerpazarlás visszaszorítására. Az eredmény mérhető, 4%-kal csökkent az egyfőre jutó élelmiszer hulladék. A jubileum alkalmából országos utcarajz kiállítást szerveznek, a diákok alkotásai hívják fel a figyelmet a tudatos élelmiszer használatra, mondta rádiónknak Nemes Imre, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnöke.
2: Ha egy gyereket megtanítunk a jó gyakorlatra, akkor ő ezt a szüleitől is meg fogja követelni. Az elmúlt 10 évben több mint 45 ezer diákot tudtunk elérni. Minden évben hirdettünk rajzversenyt, tojásfestőversenyt, vagy vers és meseíró pályázatot, ebből válogattunk, és ezeket visszük most ki az utcákra. Iskoláknak vagy közösségi terek kerítésén jelennek meg a legjobb pályaművek, amelyek felhívják a figyelmet a mindennapokban arra, hogy foglalkoznunk kell az élelmiszerpazarlás csökkentésével.
1: És most néhány szó az időjárásról. Jobbára zavartalan napsütés jellemző Békés Csaba környékén, de az időnként megnövekvő felhőzetből helyenként előfordulhatnak záporok. A hőmérséklet 30 fokon tetőzik, éjszaka 15 fokig hűl a levegő. A felmelegedés folytatódik. Szerdán érjük el a csúcspontot, ekkor már 32 fokot is mérhetünk. Aztán elér hozzánk egy hidegfront, ez ugyancsak kevés csapadékot szállít, de a megélénkülő szél pár fokkal visszább fogja a hőséget, csütörtökön legfeljebb 25 fok lesz, és utána is 30 fok alatt maradunk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy szép reggelt, és hát még mindig jó hétvégét mindenkinek, mert hogy hosszú hétvége van, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, a legnagyobb kedvenceket pedig megállás nélkül hozzuk, ebben az órában készülök Ed Sheerannel, Lil Nas X-el, de a legújabb kedvenc Ray Daltontól is bekészítve, most viszont a Fastboy jön topikkal, ez a Forget You, még egyszer szép reggelt, jó hétvégét mindenkinek!

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és megérkezett Dua Lipa koncertalbum és koncertfilmje, amit még decemberben rögzítettek a legutóbbi turnéjának az egyik állomásán, ami összesen egyébként 92 állomásból állt össze, és 1,75 millió jegyet adtak el rá. Május 21-e óta pedig már elérhető az erről készült film is az egyik szolgáltatónál. Na, én viszont az igazi mai slágerét hozom, méghozzá Martin Garrix-szel közösen. Dua Lipa és a Scared to be Lonely. Itt a Rádió 1-en.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Balázsik ma nincsenek, hosszú hétvége van, ma még munkaszünet, ma még remélem mindenki pihen. Emellé én hozom az igazi mai slágereket, viszont nem csak ezen a héten, de jövő héten is lesz játék a Balázsiknak. Mutatom ennek a részleteit, aztán pedig egy újabb nagy kedvencet és egy kis extra változatosságot hozok. David Guettával, Kid Cudival a Memories-t indítom mindjárt.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetőd jobbra!
3: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
4: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek, boomerek vagytok, gyertek fifázni!
5: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionná változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
2: Hú, ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
3: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
4: Na, boomerek.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Kreatív hittanórákon ismerkednek a Pünkösd jelentésével a Békés Csabai diákok. Utcára vonulnak Sanyi Kakas szobráért, a légirányításnak is ad feladatot a BL döntő. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok, ezek a Rádió 1 hírei. A Pünkösd a keresztény világ harmadik legnagyobb ünnepe alkalmából különleges és személyes hangvételű hittanórákon tanulnak a Szentlélek eljöveteléről a Békés Csabai diákok, erről ír a Behír. A helyi Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola mintegy 200 tanulója számára a hitoktatók énekekkel és a Szentírás történeteinek felidézésével teszik kézzelfoghatóvá az egyház születésnapját. Lázár Emese hitoktató hangsúlyozta, hogy a gyermekek sokszor bizonytalanok az ünnep pontos üzenetét illetően, ezért is fontos a tananyag folyamatos, mélyreható átismétlése. Az oktatók munkáját és a keresztény szellemű nevelést egyházi intézményként két katolikus és egy evangélikus pedagógus, valamint az iskola lelkész is aktívan támogatja. A legszebb pünkösdi összefoglalót az iskola egyik hatodik osztályos tanulója adta, aki szerint az ünnep lényege, hogy a Szentlélek által Jézus Krisztus örökké mindannyiunkkal marad. Utcai demonstrációt hirdetek Békés Csabán a híres Sanyi Kakas rajongói, mert a város vezetés nem engedélyezi az állatszobrának felállítását a Munkácsi téren, tudta meg a Beol. A hivatal a Vásártéren biztosítana helyet a szobornak, ez ellen azonban a helyiek petíciót nyújtottak be, mivel ezt is elutasította a város, a lakók készek tüntetéssel megvédeni a szárnyas belvárosi emlékhelyét. Rendkívüli kihívást jelent a budapesti légi közlekedés számára a hétvégi UEFA bajnokok ligája döntő. A légirányítás ezért külön eljárásokat dolgozott ki a késések csökkentésére és a légtér biztonságos működésének fenntartására, mondta el Bárány Ákos, a Hungarokontroll kommunikációs és marketing igazgatója.
2: Rendkívüli esemény a légiforgalmi irányítók számára is, csúcsdöntés lesz. 50%-os növekedést várunk a gépmozgásokban. Az ilyenkor megszokott 420 helyett ez a 600-at is meghaladhatja. Ami kihívást jelent számunkra, az állóhelyek szűk száma miatt csak az egyik futópálya üzemel majd a repülőtéren, az egyes futópályát lezárják. Mindez pedig extra koordinációt és odafigyelést igényel majd a légiforgalmi irányítók részéről is. A repülés biztonság szavatolása érdekében megerősített szolgálattal készülünk.
1: És most néhány szó az időjárásról. Jobbára zavartalan napsütés jellemző Békés Csaba környékén, de az időnként megnövekvő felhőzetből helyenként előfordulhat.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megköszi pedig egy hatalmas kedvenc, Ray Dalton, Blood Runnin', amit indítok. Az énekest ugye először McLemore-nak és Ryan Lewis-nak köszönhetően ismerte meg a világ a Kent Holdászban, és érdekes a sztoria ennek, hogy hogyan találtak rá. Konkrétan Ryan Lewis meghallotta énekelni Ray Daltont, akit akkor a Facebookon kutatott fel, megtalálta, ráírt, felkérte, és hát csináltak egy világslágert. Ez meg az aktuális kedvencünk tőle, Ray Dalton és a Blood Runnin' itt a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a számunk 0620-311-111, ide jöhetnek az üzenetek, én pedig a következő órában is hozom a legnagyobb kedvenceket. Köztük lesz Sam Felt, akivel tegnap mekkorát bulisztunk a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Elsőként viszont Taylor Swift-tel készülök. Az igazi mai sláger, The Fate of Ophelia, ami mindjárt jön, előtte pedig mutatom, hogy Balázsék holnap milyen játékot hoznak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
3: Hogy darabolom neked a zenéket?
4: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
5: Holnap indul

0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Stihl Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Stihl akkumulátoros gépek egyikét a Stihl Timber Sports World Trophy támogatásával.
1: Na, Eszter, itt fog meg, szorítsd!
2: Feri, vigyázz!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Neked is minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9.790.000 forinttól, és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
4: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet Foci Ropival. Csipet Foci Ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 g-os kiszerelésben is.
5: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre.
6: A 400 g-os csomagolt Regnum Barbecue Grill Kolbász csak 1399 forint.
5: További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
7: Mobilnetet kitart a hónap végéig? Otthoni net bírja, ha egyszerre megy a streaming és a gaming? TV-ben mindig találsz műsort? Lebeszélhető percekkel jól állsz? Nem? Akkor beszéljünk és alakítsuk az igényeidhez az előfizetésed az új sávos kedvezménnyel. Ez is egy országtuning. Telekom.
8: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
10: Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fényírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
0: Reklámot hallottak.
11: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
12: A legjobb képeit otthonról kényelmesen online előhívathatja a Juhos fotólaborjában, ahol 2 nap alatt elkészítik. A készképeket az önhöz legközelebb eső üzletükben, Békés Csabán, a Csaba Centerben, Békésen, a Kossuth utca 1 szám alatt átvehetik, vagy elküldik.
13: www.juhosfoto.hu.
14: Vajon benned is ott az életmentő varázserő? Deríts ki a Plazma Centerben, és varázsoljuk közösen jobbá a világot. Nyugi, ehhez nincs szükséged se varázspálcára, se kártyatrükkökre. Egyszerűen csak egy alkalmassági vizsgálaton kell részt venned, és már mehet is az életmentés, amit életed első 4 plazma adása után összesen 100 000 forint juttatással hálálunk meg. Szeretettel várunk! Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
15: Kézműveskednél, megtanulnál nemezelni, faragni, mézes kalácsozni, hímezni, és még sorolhatnánk a népi kismesterségeket. Szállj időt magadra, vágj bele! A Békés megyei Népművészeti Egyesület táboraiban képzésein kiváló hangulat, jó közösség, felkészült oktatók várnak rád. Részletek a www.bmne.hu honlapon.
16: Növényfutár kertészeti áruda. 9000 négyzetméteren széles választékban. Hatalmas árukészlet vár Békés Csabán, a Gyulai úti körforgalom mellett.
17: Megnyit Békés Csaba legújabb élelmiszerboltja.
18: Május 29-én reggel 6:30
17: saját pékségünk ropogós pékáruival,
18: friss húsokkal és zöldségekkel várunk.
17: A Lila Akát szupermarketben a Kazinci utca 10-ben.
19: Gyermeknap a Martfői Showmakers Outletben.
20: Május 30-án 9-től 16 óráig a gyerekprogramok mellett 10-től zenés műsor, bűvész, 14-től bohóc műsor várja a kicsiket.
19: Ezen a napon az új kollekciós gyermekcipők 15%, a másodosztályúak 10% kedvezménnyel kaphatók.
20: Martfő Gesztenyesor 1, a cipőgyár területén.
19: Showmakers Outlet, a cipő outlet. lehet.
1: Szezonnyitó medencézés óriási kedvezményekkel az Alföld Poolnál, Békés Csabán, a Dobozi úton. Szaküzlet és kivitelezés egy helyen. Üzletünkben a szaktudás mellett mindent megtalálsz, ami a medencéhez, szaunához, jacuzzihoz szükséges. Hatalmas választék, kedvező ára. Ez az Alföld Pool. Litászpá masszázs medencék, készletről, akár azonnal, verhetetlen árakon. Parkolj le nálunk, kényelmesen, és csobbanj bele különleges ajánlatainkba. Alföld Pool. Békés Csaba, Dobozi út 50. Alföldpool.hu.
21: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
22: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
21: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
23: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is.
24: Reklámot hallottak.
25: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
26: A tóraadás ünnepét ülte a Békés Csabai zsidó közösség. Gyulai rendőrök nyerték a baleset helyszínelő versenyt. Biztonságos a Bubble Tea. Zsíros András vagyok. Jó reggelt kívánok, ezek a Rádió 1 hírei, már is mondom a részleteket. A Békés Csabai zsidó hitközség tagjai közösen ünnepelték a Savuotot, a tóraadás ünnepét, amely a zsidó vallási naptár egyik legfontosabb eseménye. Az emlékezés során a hívők felidézték a Sínai hegyi kinyilatkoztatást, amikor a hagyomány szerint Mózes átvette a 10 parancsolatot és a Tórát. A helyi zsidó közösség elnöke kiemelte az ünnep közösség formáló és hagyományőrző erejét, ami a mai napig összeköti a generációkat. Az esemény alkalmából a Békés Csabai zsinagógában vallási tanításokat tartottak, és a hagyományoknak megfelelően teljes ételeket fogyasztottak a résztvevők. Az ünnepség lehetőséget adott arra is, hogy a hitközség tagjai megbeszéljék a közösség jövőbeli terveit, köztük a kulturális és hitéleti programok folytatását a vármegye székhelyen, számolt be róla a behír.hu. Orosházán rendezték meg a baleset helyszínelők Békés vármegyei versenyét, ahol elméleti tesztek mellett életszerűen berendezett helyszíneken vizsgáztak a rendőrök, írták közösségi oldalukon. A szakmai megmérettetést idén a gyulai rendőrkapitányság csapata nyerte meg, megelőzve a Békés Csabai és az orosházi kollégákat. A győztes páros képviselheti a vármegyét a szeptemberi országos döntőben. Megnyugodhatnak a szülők, biztonságosak, ugyanis az itthon kapható, fiatalok körében oly népszerű Bubble Tea üdítőitalok a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság legújabb vizsgálata szerint. Eitmann Norbert sajtófőnök rádiónknak hangsúlyozta, egyik márka fogyasztása sem jelent egészségügyi kockázatot.
27: A Bubble Tea egyik jellegzetes összetevője a tápióka gyöngy alapját adó manióka, amely pedig olyan növény, amely a termesztési környezetből képes nehéz fémeket, például olmot felvenni. Ez a kockázat főként nem a italhoz, hanem az alapanyag mezőgazdasági eredetéhez kötődik. Mivel azonban rendkívül népszerűek ezek a termékek, és az ólom felhasználásnak azért vannak kockázatai, ezért laboratóriumi körülmények között megvizsgáltuk az esetleges nehézfény szennyezettséget. A jó hír, hogy a Magyarországon vett minták megfeleltek a vonatkozó élelmiszerbiztonsági előírásoknak, és nem tartalmaznak egészségre káros mennyiségű olmot.
26: Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Jobbára zavartalan napsütés jellemző Békés Csaba környékén, de az időnként megnövekvő felhőzetből helyenként előfordulhatnak záporok. A hőmérséklet 30 fokon tetőzik, éjszaka 15 fokig hűl a levegő. A felmelegedés folytatódik. Szerdán érjük el a csúcspontot, ekkor már 32 fokot is mérhetünk. Aztán elér hozzánk egy hidegfront, ez ugyancsak kevés csapadékot szállít, de a megélénkülő szél pár fokkal visszább fogja a hőséget, csütörtökön legfeljebb 25 fok lesz, és utána is 30 fok alatt maradunk.
24: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
28: És most!
24: Rádió
28: Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak így.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. 7 óra után járunk, pünköst hétfő van, munkaszüneti nap. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. A legnagyobb kedvencek között pedig David Guettai a folytatás, aki a nagy fesztiválok, a nagy Ibiza és a nagy Las Vegas-i bulik mellett idén egy számára egészen új dolgot is kipróbál. Az egyik Forma 1 futamon Silverstone-ban is zenélni fog, július 2-án egyébként ő tartja a nagy bulit. Most pedig az igazi mai slágerben a One Republic-kal érkezik David Guetta. Ez az I Don't Wanna Wait. Itt a Rádió 1-en. Szép reggelt, jó hétvégét!

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és nem állítom, hogy nem vagyok fáradt. Ameddig bírtam, tegnap ott voltam a Rádió egy születésnapi fesztiválon, de hát aztán jönni kellett, mert hogy itt az adás, viszont hát még bőven ott voltam Seinfeld szettjénél, ami számomra az egyik legnagyobb élmény volt tegnap, és hát amiről egyébként már most egy csomó videót, csomó bejegyzést lehet találni a socialben, jól megvan ez teggelve, szóval ott is meg lehet nézni, aki tegnap lemaradt róla. Én pedig hozom most az igazi mai slágert, na rá, hogy Seinfeldtől Rosalinnál közösen, ez a Heart Like Mine itt a Rádió

0: Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, mert tegnap pedig a Rádió egy születésnapi fesztivállal idén is elindítottuk hivatalosan a fesztivál szezont, amin nincs megállás. A következő bulira már nagyon készülünk, ahova elvisszük a hallgatókat. Mutatom most ennek a részleteit, aztán pedig Lady Gagát és az Abrakadabrát hozom. Perc is a hírek után ezzel a nagy kedvenccel folytatom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió egy bemutatja. Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek

0: Jövő héten a műsorvezetőt telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkban.
1: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrió a Rádió 1-gyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
5: Ez itt Texas, drágám.
4: Új föld.
6: Jó lesz itt élni, nem igaz?
5: Majd teszünk róla.
4: Új ellenfelek.
7: A magáé az Edwards Ranch.
8: Már Dutton Ranch.
4: Új szabályok.
9: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
10: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
11: A béke még odébb van.
4: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
12: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 300 000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
13: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
14: Antibiotikum mellé ne felejtse el.
15: Önnek a Protexin kell.
16: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Hatást fokozó prebiotikummal. Kicsiknek és nagyoknak.
17: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
18: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11 millió 999 ezer forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre. Geely.
2: Reklámot hallottak.
1: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
19: Legyen szó tanulásról vagy hobbiról, minden kedves tanulni vágyót várunk szeretettel a Gyulai Szakképzési Centrum iskoláiban, Békésvár megye egész területén az alábbi ingyenes képzéseinkkel. Festő, mázoló, tapétázó, fodrász, vállalkozás ügyviteli ügyintéző, informatikai rendszer és alkalmazás üzemeltető technikus, szoftverfejlesztő és tesztelő, épületgépész technikus, kereskedő és webáruházi technikus, logisztikai technikus, cukrász, gépi és CNC forgácsoló, mentőápoló, pénzügyi és számviteli ügyintéző, turisztikai technikus. Bővebb felvilágosításért hívják iskolánkat a 0666 561 420-as telefonszámon.
1: Ne maradj le az év legmenőbb időutazásáról! Deja Vu Fesztivál Szegeden, június 10-13, Florida, Timbaland és te, dejavufesztivál.hu.
11: Alapozza nyárra plazmaadással! Haverok, buli, életmentés! Májustól a Plazma Centerben nem csak új, önzetlen szokást alapozhatsz meg, de az élménydús nyarat is! Érvényes diákigazolványod felmutatásával életed 5. plazmaadását követően minden egyes alkalommal extra 2000 forint juttatással várunk! Részletek a plazmacenter.hu oldalon!
10: Megnyit Békés Csaba legújabb élelmiszerboltja.
0: Május 29-én reggel 17:30
10: saját pékségünk ropogós pékáruival,
0: friss húsokkal és zöldségekkel várunk.
10: A Lila Akát szupermarketben a Kazinci utca 10-ben. Növényfutár kertészeti áruda.
0: 9000 négyzetméteren, széles választékban. Hatalmas árukészlet vár Békés Csabán a Gyulai úti körforgalom mellett.
8: Na, ez volt az utolsó idegszálam.
20: Ha már pattanásig feszültek az idegei, próbálja ki a Sedacur Fortét. A Sedacur Forte valeriának homló és citromfű kivonatot tartalmaz. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
21: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munkáját.

0: TikTokon is.
1: Reklámot hallottak.
0: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Vízpótlással menték meg a kiszáradástól az erdőket. A BRS-eikon Molcsányi Rita inspirálta a fiatalokat, 10 éves az élelmiszerpazarlás elleni program. Jó reggelt kívánok, a Rádió 1 hírei Zsíros Andrástól hallják. Sikeresen bekapcsolódott a Vizet a tájba elnevezésű országos mintaprogramba a Dalerd délalföldi erdészeti ZRT a Füzesgyarmat környéki erdőterületeken, közölte az igazgatóság. Az elmúlt évek rendkívüli és tartós aszályos időszakai komoly kihívás elé állították a helyi faállományt. A Körös Vidéki Vízügyi Igazgatósággal közösen kidolgozott projekt keretében a szakemberek a tavaszi többletvizeket és a helyi csatornahálózatot kihasználva juttatnak friss felszíni vizet az érintett erdőtömbökbe. A medrek célzott feltöltésével sikerült érdemben megemelni a környező talajvíz szintjét, a párolgás pedig jótékonyan növeli a levegő páratartalmát, javítva a mikroklímát. Sikeresen zárult a Batonyán megrendezett Magdukupa utánpótlás röplabda torna, írja a Vármegyei Napilap. Az eseményen a helyi román általános iskola diákjai mellett több környékbeli együttes is képviseltette magát. A díszvendég Molcsányi Rita, a BRS-e többszörös bajnok, visszavonult válogatott klasszisa volt, aki személyesen adott át elismeréseket a legügyesebb gyermekeknek. A torna célja idén is a sportág népszerűsítése és a nemzetiségi kapcsolatok erősítése volt. 10 éve indult az iskolákban a Nébih maradék nélkül programja az élelmiszerpazarlás visszaszorítására. Az eredmény mérhető, 4%-kal csökkent az egyfőre jutó élelmiszer hulladék. A jubileum alkalmából országos utcarajz kiállítást szerveznek, a diákok alkotásai hívják fel a figyelmet a tudatos élelmiszer használatra, mondta rádiónknak Nemes Imre, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnöke.
3: Ha egy gyereket megtanítunk a jó gyakorlatra, akkor ő ezt a szüleitől is meg fogja követelni. Az elmúlt 10 évben több mint 45 ezer diákot tudtunk elérni. Minden évben hirdettünk rajzversenyt, tojásfestőversenyt, vagy vers- és meséíró pályázatot. Ebből válogattunk, és ezeket visszük most ki az utcákra. Iskoláknak vagy közösségi terek kerítésén jelennek meg a legjobb pályaművek, amelyek felhívják a figyelmet a mindennapokban arra, hogy foglalkoznunk kell az élelmiszerpazarlás csökkentésével.
2: És most néhány szó az időjárásról. Jobbára zavartalan napsütés jellemző Békés Csaba környékén, de az időnként megnövekvő felhőzetből helyenként előfordulhatnak záporok. A hőmérséklet 30 fokon tetőzik, éjszaka 15 fokig hűl a levegő. A felmelegedés folytatódik. Szerdán érjük el a csúcspontot, ekkor már 32 fokot is mérhetünk.
1: Az időjárás jelentést támogatja a családi fürdőmedencék kivitelezője, az Alföld Pool Kft. www.alföldpool.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Martin Garrix, aki már nem a 20-as éveibe jár, egy jó másfél héttel ezelőtt átlépett a 30-asok világába, és meg is lepte magát egy extrém falmászással. Az Instán minden fotó erről ott van. A dalai viszont továbbra is zseniálisak, az egyik legnagyobb kedvencünk a Butterflies tőle, ezt indítom most itt a Rádió 1-en.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Hosszú hétvége van, szóval ezen a reggelen nem beszélünk, hanem az igazi mai slágereket hozzuk megállás nélkül. Például a következő órában készülő Bibi Rexától a New Religion-nel, ugye ez a Faithless dal feldolgozás is szerintem szenzációs. Ő majd a Clean Manny, Temmery és David Guetta hármasa, sőt Ed Sheeran is. A kezdésben pedig egy olyan előadó, akivel tegnap együtt bulisztunk a Rádió egy születésnapi fesztiválon. Ő Accent, ez pedig az egyik legnagyobb kedvencél a Don't Leave, amit mindjárt indítok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetőd jobbra!
3: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
4: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek, boomerek vagytok, gyertek fifázni!
5: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionná változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
2: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
3: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
4: Na, boomerek.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Neked is minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9.790.000 forinttól és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
7: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet Foci Ropival. Csipet Foci Ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
8: Mobilnetet kitart a hónap végéig? Otthoni net bírja, ha egyszerre megy a streaming és a gaming? TV-ben mindig találsz műsort? Lebeszélhető percekkel jól állsz? Nem? Akkor beszéljünk és alakítsuk az igényeidhez az előfizetésed az új sávos kedvezménnyel. Ez is egy országtuning. Telekom.
9: A csirke szárnya legjobb a grillen.
10: Dehogy is, a csirke málnél nincs jobb.
9: Mondom, hogy a szárnya jó.
11: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
12: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
13: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
14: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
13: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
15: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 10 dekagram Landhof tálalósonka kiszolgálópultban csak 449 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
1: Reklámot hallottak.
5: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
16: Megnyit Békés Csaba legújabb élelmiszerboltja.
17: Május 29-én reggel 5:30-tól
16: saját pékségünk ropogós pékáruival,
17: friss húsokkal és zöldségekkel várunk.
16: A Lila Akát Szupermarketben a Kazinci utca 10-ben.
18: De Deja Vu Fesztivál. Magyarország legnagyobb időutazása június 10-től 13-ig Szegeden. 4 nap, 4 évtized, végtelen emlék. Jegyek a dejavufesztivál.hu-n.
19: Készüljön a nyárra! A Fűtéri Sasgyógyszertár most is segít az egészségügyi úti csomag feltöltésében, lapozószerek kiválasztásában. Hosszú nyitvatartással várja önöket az év minden napján, hétfőtől szombatig, 7:30-tól 20 óráig, vasárnap és ünnepnapokon is, 8-tól 13 óráig. A családbarát gondozó nagypatikában mindig mindent egy helyen megkaphat, elkészíthet. Sasgyógyszertár, Békés Csaba, Szent István tér 6, www.sasgyógyszertár.hu.
20: Növényfutár kertészeti áruda. 9000 négyzetméteren széles választékban. Hatalmas árukészlet vár Békés Csabán a Gyulai úti körforgalom mellett.
21: Legyen szó tanulásról vagy hobbiról, minden kedves tanulni vágyót várunk szeretettel a Gyulai Szakképzési Centrum iskoláiban, Békésvár megye egész területén az alábbi ingyenes képzéseinkkel. Festő, mázoló, tapétázó, fodrász, vállalkozás ügyviteli ügyintéző, informatikai rendszer és alkalmazás üzemeltető technikus, szoftverfejlesztő és tesztelő, épületgépész technikus, kereskedő és webáruházi technikus, logisztikai technikus, cukrász, gépi és CNC forgácsoló, mentőápoló, pénzügyi és számviteli ügyintéző, turisztikai technikus. Bővebb felvilágosításért hívják iskolánkat a 0666 561 420-as telefonszámon.
22: A Plazma Centerben a májusi jótett aranyat ér. Sőt, ha egészen pontosak akarunk lenni, felbecsülhetetlen értékű időt, amit a rászorulóknak ajándékozhatsz. Jó tetted helyébe pedig te is jót várhatsz. Májusban 4 plazma adással 68 ezer forinton zsebelhetsz be. Ha pedig áprilisban 3-szor is adtál plazmát, egy kis bónusszal is meglepünk. Részletek a plazmacenter.hu-n.
23: Szezonnyitó medencézés óriási kedvezményekkel az Alföld Poolnál, Békés Csabán, a Dobozi úton. Szaküzlet és kivitelezés egy helyen. Üzletünkben a szaktudás mellett mindent megtalálsz, ami a medencéhez, szaunához, jacuzzihoz szükséges. Hatalmas választék, kedvező ára. Ez az Alföld Pool. Vitászpá masszázs medencék, készletről, akár azonnal, verhetetlen árakon. Parkolj le nálunk kényelmesen, és csobbanj bele különleges ajánlatainkba. Alföld Pool. Békés Csaba, Dobozi út 50. Alföldpool.hu.
24: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
25: Köszönjük!
26: Reklámot hallottak.
27: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
28: Kreatív hittanórákon ismerkednek a Pünkösd jelentésével a Békés Csabai diákok. Utcára vonulnak Sanyi Kakas szobráért, a légirányításnak is ad feladatot a BL döntő. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok, ezek a Rádió 1 hírei. A Pünkösd a keresztény világ harmadik legnagyobb ünnepe alkalmából különleges és személyes hangvételű hittanórákon tanulnak a Szentlélek eljöveteléről a Békés Csabai diákok, erről ír a Behír. A helyi Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola mintegy 200 tanulója számára a hitoktatók énekekkel és a Szentírás történeteinek felidézésével teszik kézzelfoghatóvá az egyház születésnapját. Lázár Emese hitoktató hangsúlyozta, hogy a gyermekek sokszor bizonytalanok az ünnep pontos üzenetét illetően, ezért is fontos a tananyag folyamatos, mélyreható átismétlése. Az oktatók munkáját és a keresztény szellemű nevelést egyházi intézményként két katolikus és egy evangélikus pedagógus, valamint az iskola lelkész is aktívan támogatja. A legszebb pünkösdi összefoglalót az iskola egyik hatodik osztályos tanulója adta, aki szerint az ünnep lényege, hogy a Szentlélek által Jézus Krisztus örökké mindannyiunkkal marad. Utcai demonstrációt hirdettek Békés Csabán a híres Sanyi Kakas rajongói, mert a város vezetés nem engedélyezi az állatszobrának felállítását a Munkácsi téren, tudta meg a BEOL. A hivatal a Vásártéren biztosítana helyet a szobornak, ez ellen azonban a helyiek petíciót nyújtottak be, mivel ezt is elutasította a város, a lakók készek tüntetéssel megvédeni a szárnyas belvárosi emlékhelyét. rendkívüli kihívást jelent a budapesti légi közlekedés számára a hétvégi UEFA bajnokok ligája döntő. A légirányítás ezért külön eljárásokat dolgozott ki a késések csökkentésére és a légtér biztonságos működésének fenntartására, mondta el Bárány Ákos, a Hungarokontrol kommunikációs és marketing igazgatója.
0: Rendkívüli esemény a légiforgalmi irányítók számára is, csúcsdöntés lesz. 50%-os növekedést várunk a gépmozgásokban. Az ilyenkor megszokott 420 helyett ez a 600-at is meghaladhatja. Ami kihívást jelent számunkra, az állóhelyek szűk száma miatt csak az egyik futópálya üzemel majd a repülőtéren, az egyes futópályát lezárják. Mindez pedig extra koordinációt és odafigyelést igényel majd a légiforgalmi irányítók részéről is. A repülés biztonság szavatolása érdekében megerősített szolgálattal készülünk.
28: És most néhány szó az időjárásról. Jobbára zavartalan napsütés jellemző Békés Csaba környékén, de az időnként megnövekvő felhőzetből helyenként előfordulhatnak záporok. A hőmérséklet 30 fokon tetőzik, éjszaka 15 fokig hűl a levegő. A felmelegedés folytatódik. Szerdán érjük el a csúcspontot, ekkor már 32 fokot is mérhetünk.
2: Az időjárás jelentés támogatója, a klímamegoldások szakértője, a Sebi Klíma. Sebi kötőjel klíma.hu.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
6: Rádió
4: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, hát igen, egy accent-dal kipörgött most a tegnapi bulinkról. Egy picit viszont most arra gondoltam, hogy 8 után lassítsuk, szerintem sokan kelnek, kávéznak, lazítanak. Na ezt a dalt imádni fogjuk mellé. Lady Gaga, Bradley Cooper és a Shallow, amit indítok itt a Rádió 1-en. Szép reggelt!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat

Ed Sheeran, itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi mai sláger megy, és ahol jön már is egy nagyon friss dal, amit Magyarországon a Rádió 1 DJ-k mutattak be először, mindig nagyon jó érzékkel rátapintanak arra, hogy miből lesz sláger. Hát, Bibi Rexától a New Religionből az lett, és nagyon imádjuk. Az énekes nő egyébként érdekes, 29 éves koráig nem szerzett jogsit, és addig nem vitette magát javarészt, hanem kifejezetten szeretett tömegközlekedni, most is szokott, de most már azért van jogsia. Na ez viszont a legújabb Rádió 1-es kedvenc tőle, egy fétlesz dal teljes újragondolása. Bibi Rexa és a New Religion itt a Rádió 1-en.

0: Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. Nagyon sok az üzenet, nagyon sokan kérdezik Balázsékat. Ma, hogy a munkaszüneti nap van, azért nincsenek. Holnap viszont lesznek, sőt, egy vadi új játékot is hoznak, az elfűrészelt igazi mai slágerek játékát. Hát na rá, hogy nagyon menő ajándékokért. Én meg ezt hozom mindjárt. Nem elfűrészelve, egybe Purple Disco Machine a Hurts dallal, a Wonderful Life-al érkezik pár percen belül előtte, viszont Balázsék holnapi játékának minden fontos részlete, amit mutatok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
3: Hogy darabolom neked a zenéket?
4: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
5: Holnap indul

0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
1: Na, Eszter, itt fogd meg, szorítsd! Feri, vigyázz!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: A nyár már közeleg, akár kiserkélyed, akár nagykerted van, kerti bútorok és kiegészítők széles választékát találod nálunk, amelyek megfelelnek az igényeidnek. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11 millió 999 ezer forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
6: Telefontöltő pipa? Fogkefe pipa? Útlevél pipa? Vajon elfelejtettem valami fontosat?
7: Indulás előtt pipálja ki gyorsan az utasbiztosítást is. Az Alfával percek alatt online, akár a mobilján is megkötheti. Alfa.hu. Biztosak vagyunk a dolgunkban.
8: Antibiotikum mellé ne felejtse el.
9: Önnek a Protexin kell.
10: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Hatást fokozó prebiotikummal. Kicsiknek és nagyoknak.
11: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
12: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
2: Reklámot hallottak.
13: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A tóraadás ünnepét ülte a Békés Csabai zsidó közösség. Gyulai rendőrök nyerték a baleset helyszínelő versenyt. Biztonságos a Bubble Tea. Zsíros András vagyok. Jó reggelt kívánok, ezek a Rádió 1 hírei, már is mondom a részleteket. A Békés Csabai zsidó hitközség tagjai közösen ünnepelték a Savuotot, a tóraadás ünnepét, amely a zsidó vallási naptár egyik legfontosabb eseménye. Az emlékezés során a hívők felidézték a sínai hegyi kinyilatkoztatást, amikor a hagyomány szerint Mózes átvette a 10 parancsolatot és a tórát. A helyi zsidó közösség elnöke kiemelte az ünnep közösség formáló és hagyományőrző erejét, ami a mai napig összeköti a generációkat. Az esemény alkalmából a Békés Csabai zsinagógában vallási tanításokat tartottak, és a hagyományoknak megfelelően teljes ételeket fogyasztottak a résztvevők. Az ünnepség lehetőséget adott arra is, hogy a hitközség tagjai megbeszéljék a közösség jövőbeli terveit, köztük a kulturális és hitéleti programok folytatását a vármegye székhelyén, számolt be róla a behír.hu. Orosházán rendezték meg a baleset helyszínelők Békés vármegyei versenyét, ahol

0: manióka, amely pedig olyan növény, amely a termesztési környezetből képes nehéz fémeket, például olmot felvenni. Ez a kockázat főként nem a készitalhoz, hanem az alapanyag mezőgazdasági eredetéhez kötődik. Mivel azonban rendkívül népszerűek ezek a termékek, és az ólom felhasználásnak azért vannak kockázatai, ezért laboratóriumi körülmények között megvizsgáltuk az esetleges nehéz fém szennyezettséget. A jó hír, hogy a Magyarországon vett minták megfeleltek a vonatkozó élelmiszerbiztonsági előírásoknak, és nem tartalmaznak egészségre káros mennyiségű olmot.
1: Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Jobbára zavartalan napsütés jellemző Békés Csaba környékén, de az időnként megnövekvő felhőzetből helyenként előfordulhatnak záporok. A hőmérséklet 30 fokon tetőzik, éjszaka 15 fokig hűl a levegő. A felmelegedés folytatódik. Szerdán érjük el a csúcspontot, ekkor már 32 fokot is mérhetünk. Aztán elér hozzánk egy hidegfront, ez ugyancsak kevés csapadékot szállít, de a megélénkülő szél pár fokkal visszább fogja a hőséget, csütörtökön legfeljebb 25 fok lesz, és utána is 30 fok alatt maradunk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Hát ha valamire az időjárásra tudja, hogy nem lehet panasz ezen a hosszú hétvégén, mindent hozott ez a három nap, amit egy jó nyári hosszú hétvégének hoznia kell, még akkor is, hogyha most május van. Ma is jó idő lesz, viszont ezzel együtt nyilván nagyon sokan mentek el vízpartra, amiből azt fog következni, hogy ma délután az autópályák tudja, hogy tele lesznek. Lehet, hogy egy picit érdemesebb korábban elindulni. Hát, vagy legalábbis felkészülni rá is, nem felhúzni magunkat a dugóban. Kygo és a One Republic, ez a Chasing Paradise az igazi mai slágerek között. Oh.

0: dies with you.
1: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költ.

0: Ez Rádió egy csak igazi mai sláger megy. A következő órában is megállás és felesleges duma nélkül jönnek a legnagyobb kedvencek. Elsőként például egy olyan DJ-től, aki majdnem fogorvos lett, és tényleg, hát egyetemet nem végzett, de fogtechnikusként dolgozott, és el is szokta sütni azt a poént, hogy korábban csinálta a mosolyokat, most pedig egyszerűen csak a táncparketten előidézi azokat. Hypatonról van szó! A kien igazi mai slágerekkel idézi elő azt a mosolyt, hogy ő szokta mondani. Norma J. Martinnal az Out of My Head a következő zeneórát indítja itt a Rádió 1-en. Előtte viszont mutatom, hogy milyen nagy bulira visszük el hamarosan újra a Rádió 1 hallgatókat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés showval. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárja.

0: Jövő héten a műsorvezető telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkban.
1: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrió a Rádió 1-jel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: A nyár már közeleg, akár kiserkélyed, akár nagykerted van, kerti bútorok és kiegészítők széles választékát találod nálunk, amelyek megfelelnek az igényeidnek. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: A csirkeszárny a legjobb a grillen.
6: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
5: Mondom, hogy a szárnya jó.
7: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
8: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
9: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robot fűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét, a kertet pedig bízza a Husqvarna robot fűnyíróra. Husqvarna.hu.
10: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Kettől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktélparadicsom csomagja csak 499 forint. Az 500 g-os kápia paprika csomagja Lidl Plusszal pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
11: Indul a Mindmegette étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
12: A nyári táborban életemben először úsztam medencében. Hatalmas volt!
13: Nem kell a Balaton, hogy emlékezetes legyen a nyár. Idén az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyerek táboroztatását tűzte ki célul. Hívd a 1353-at és támogasd felzárkózásukat 500 forinttal. 1353. Nyújtsunk együtt kapaszkodót a rászoruló gyerekeknek. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
2: Társadalmi célú reklám hangzott el.
1: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
14: Gyermeknap a Martfűi Showmakers Outletben.
15: Május 30-án 9-től 16 óráig a gyerekprogramok mellett 10-től zenés műsor, bűvész, 14-től bohóc műsor várja a kicsiket.
14: Ezen a napon az új kollekciós gyermekcipők 15%, a másodosztályúak 10% kedvezménnyel kaphatók.
15: Martfű Gesztenyesor 1, a cipőgyár területén.
14: Showmakers Outlet, a cipő outlet.
16: Alapozza nyárra plazmaadással. Haverok, buli, életmentés. Májustól a Plazma Centerben nem csak új, önzetlen szokást alapozhatsz meg, de az élménydús nyarat is. Érvényes diákigazolványod felmutatásával életed 5. plazmaadását követően minden egyes alkalommal extra 2000 forint juttatással várunk. Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
17: Kézműveskednél, megtanulnál nemezelni, faragni, mézes kalácsozni, hímezni, és még sorolhatnánk a népi kismesterségeket. Szállj időt magadra, vágj bele! A Békés megyei Népművészeti Egyesület táboraiban, képzésein kiváló hangulat, jó közösség, felkészült oktatók várnak rád. Részletek a www.bmne.hu honlapon.
18: Ha több fronton kell helytállnod,
19: le kell adni a prezentációt.
18: Siess, mert elkésünk. Amikor minden perc számít,
19: Ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
20: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
21: Megnyit Békés Csaba legújabb élelmiszerboltja.
22: Május 29-én reggel 6:30
21: saját pékségünk ropogós pikárújval,
22: friss húsokkal és zöldségekkel várunk.
21: A Lila Akát szupermarketben, a Kazinci utca 10-ben.
1: Deja Vu Fesztivál, Magyarország legnagyobb időutazása június 10-től 13-ig Szegeden. 4 nap, 4 évtized, végtelen emlék. Jegyek a dejavufesztivál.hu-n.
21: Növényfutár kertészeti áruda. 9000 négyzetméteren, széles választékban. Hatalmas árukészlet vár Békés Csabán, a Gyulai úti körforgalom mellett.
23: Egy tökéletes rablás, az elemek összecsapása, vagy egy túlélő harca vadonban. Fedezd fel őket a Netflixen, hiszen a streaming előfizetésedet most fél évig a OneAlja gigabit nettel egy csomagban. Az ajánlat a Netflix alapcsomagot tartalmazza. Egyéni előfizetőknek IP-ekkel egy évre. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. One. Minden pillanat számít. One.
1: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük!
24: Köszönjük!
25: Reklámot hallottak.
1: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
26: Vízpótlással menték meg a kiszáradástól az erdőket. A BRS-eikon Molcsányi Rita inspirálta a fiatalokat, 10 éves az élelmiszerpazarlás elleni program. Jó reggelt kívánok, a Rádió 1 hírei Zsíros Andrástól hallják. Sikeresen bekapcsolódott a Vizet a tájba elnevezésű országos mintaprogramba a Dalerd Délalföldi Erdészeti ZRT a füzesgyarmat környéki erdőterületeken, közölte az igazgatóság. Az elmúlt évek rendkívüli és tartós aszályos időszakai komoly kihívás elé állították a helyi faállományt. A Körös Vidéki Vízügyi Igazgatósággal közösen kidolgozott projekt keretében a szakemberek a tavaszi többletvizeket és a helyi csatornahálózatot kihasználva juttatnak friss felszíni vizet az érintett erdőtömbökbe. A medrek célzott feltöltésével sikerült érdemben megemelni a környező talajvíz szintjét, a párolgás pedig jótékonyan növeli a levegő páratartalmát, javítva a mikroklímát. Sikeresen zárult a Batonyán megrendezett Magdukupa utánpótlás röplabda torna, írja a Vármegyei Napilap. Az eseményen a helyi román általános iskola diákjai mellett több környékbeli együttes is képviseltette magát. A díszvendég Molcsányi Rita, a BRS-e többszörös bajnok, visszavonult válogatott klasszisa volt, aki személyesen adott át elismeréseket a legügyesebb gyermekeknek. A torna célja idén is a sportág népszerűsítése és a nemzetiségi kapcsolatok erősítése volt. 10 éve indult az iskolákban a Nibih maradék nélkül programja az élelmiszerpazarlás visszaszorítására. Az eredmény mérhető, 4%-kal csökkent az egyfőre jutó élelmiszer hulladék. A jubileum alkalmából országos utcarajz kiállítást szerveznek, a diákok alkotásai hívják fel a figyelmet a tudatos élelmiszer használatra, mondta rádiónknak Nemes Imre, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnöke.
27: Ha egy gyereket megtanítunk a jó gyakorlatra, akkor ő ezt a szüleitől is meg fogja követelni. Az elmúlt 10 évben több mint 45 ezer diákot tudtunk elérni. Minden évben hirdettünk rajzversenyt, tojásfestőversenyt, vagy vers- és meseíró pályázatot. Ebből válogattunk, és ezeket visszük most ki az utcákra. Iskoláknak vagy közösségi terek kerítésén jelennek meg a legjobb pályaművek, amelyek felhívják a figyelmet a mindennapokban arra, hogy foglalkoznunk kell az élelmiszerpazarlás csökkentésével.
26: És most néhány szó az időjárásról. Jobbára zavartalan napsütés jellemző Békés Csaba környékén, de az időnként megnövekvő felhőzetből helyenként előfordulhatnak záporok. A hőmérséklet 30 fokon tetőzik, éjszaka 15 fokig hűl a levegő. A felmelegedés folytatódik. Szerdán érjük el a csúcspontot, ekkor már 32 fokot is mérhetünk.
28: Az időjárás jelentést támogatja a családi fürdőmedencék kivitelezője, az Alföld Pool Kft. www.alföldpool.hu.
25: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
25: Rádió 1!
1: Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak így

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. 9 óra után járunk, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Balázsik ma még nincsenek, holnap viszont jönnek méghozzá új játékkal. Erről még mesélek, most viszont egy elképesztően nagy kedvencet indítok, Teddy Swims szerezett a Door, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111.

vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

long, long time. Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és egyre közelebb a nyár, és a nyár általában azért nem a filmekről szokott szólni, hanem a kintlétről, a buliról, a kerti partikról, a pihenésről, de az ideje egy picit más lesz, nagyon sok jó film érkezik, és a magyarok nagyon várják is ezeket, a top 10-es listát pedig összeállították, hogy miket a legjobban. Na nézzük! Az első helyen egyébként messze, kiugróan, Christopher Nolan új filmje az Odüsszeia, a második helyen a Pókember új része a Vadonatúj nap, ugye Tom Holland főszereplésével, a dobogó harmadik helyén pedig a horrorra akadva új része, de a top 5-ben még ott van a június 11-től látható új Spielberg film a lelepezés napja, az ötödik helyen pedig a Vajana, ami július 9-én érkezik. A teljes top 10-es lista egyébként a radio1.hu-n, az igazi mai slágerek pedig továbbra is itt, és elindítottam a következőt, Shawn Mendes-től Treat You Better, ez jön a Rádió 1-en.

0: ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, és nem tudom kibírni még akkora tempót, amit Balázsék diktálnak. Ezen a héten ugyanis új játék lesz náluk, de jövő héten is. Extra ajándékok, és egy nagyon extra játék, aminek mutatom mindjárt a részleteit, aztán pedig ezt a nagy kedvencet indítom. Ed Sheeran jön a kamerával, Siri remixében hozom a dalt, Ed Sheeran pedig rendes angolként, hogyha napon van, akkor a legmagasabb napvédőt használja, mert hogy nagyon érzékeny a bőre, és ez arra jutott eszembe, hogy mi is használjunk, hogyha ma kimegyünk a napra, mert hogy nagyon erős a nap, és hát mindezzel az is jár, hogy szerencsére nagyon jó az idő. Ez a Rádió 1.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, figyelj! A bal sarokba rugom, te meg vetőd jobbra!
3: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
4: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek, boomerek vagytok, gyertek fifázni!
5: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionnál változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
2: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
3: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
4: Na, boomerek.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
7: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
8: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A One-nál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a One-nál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a one.hu-n. One. Minden pillanat számít.
9: Telefontöltő pipa? Fogkefe pipa? Útlevél pipa? Vajon elfelejtettem valami fontosat?
10: Indulás előtt pipálja ki gyorsan az utasbiztosítást is. Az Alfával percek alatt online akár a mobilján is megkötheti. Alfa.hu. Biztosak vagyunk a dolgunkban.
11: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai. 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
12: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Itaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az itaka.hu-n.
13: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például 500 g Milsani mascarpone 1399, a 150 g-os snackfán sajtos tallér csomagja 449 forint. Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
14: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
1: Reklámot hallottak.
5: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Kreatív hittanórákon ismerkednek a pünkösd jelentésével a Békés Csabai diákok. Utcára vonulnak Sanyi Kakas szobráért, a légirányításnak is ad feladatot a BL döntő. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok, ezek a Rádió 1 hírei. A pünkösd a keresztény világ harmadik legnagyobb ünnepe alkalmából különleges és személyes hangvételű hittanórákon tanul.

0: A legszebb pünkösdi összefoglalót az iskola egyik 6. osztályos tanulója adta, aki szerint az ünnep lényege, hogy a Szentlélek által Jézus Krisztus örökké mindannyiunkkal marad. Utcai demonstrációt hirdettek Békéscsabán a híres Sanyi Kakas rajongói, mert a városvezetés nem engedélyezi az állatszobrának felállítását a Munkácsi téren, tudta meg a Beol. A hivatal a Vásártéren biztosítana helyet a szobornak, ez ellen azonban a helyiek petíciót nyújtottak be, mivel ezt is elutasította a város, a lakók készek tüntetéssel megvédeni a szárnyas belvárosi emlékhelyét. Rendkívüli kihívást jelent a budapesti légi közlekedés számára a hétvégi UEFA bajnokok ligája döntő. A légi irányítás ezért külön eljárásokat dolgozott ki a késések csökkentésére és a légtér biztonságos működésének fenntartására, mondta el Bárány Ákos, a Hungarokontroll kommunikációs és marketing igazgatója.
1: Rendkívüli esemény a légiforgalmi irányítók számára is csúcsdöntés lesz. 50%-os növekedést várunk a gépmozgásokban. Az ilyenkor megszokott 420 helyett ez a 600-at is meghaladhatja. Ami kihívást jelent számunkra, az állóhelyek szűk száma miatt csak az egyik futópálya üzemel majd a repülőtéren, az egyes futópályát lezárják, mindez pedig extra koordinációt és odafigyelést igényel majd a légiforgalmi irányítók részéről is. A repülés biztonság szavatolása érdekében megerősített szolgálattal készülünk.
0: És most néhány szó az időjárásról. Jobbára zavartalan napsütés jellemző Békéscsaba környékén, de az időnként megnövekvő felhőzetből helyenként előfordulhatnak záporok. A hőmérséklet 30 fokon tetőzik, éjszaka 15 fokig hűl a levegő. A felmelegedés folytatódik. Szerdán érjük el a csúcspontot, ekkor már 32 fokot is mérhetünk. Aztán elér hozzánk egy hidegfront, ez ugyancsak kevés csapadékot szállít, de a megélénkülő szél pár fokkal visszább fogja a hőséget, csütörtökön legfeljebb 25 fok lesz, és utána is 30 fok alatt maradunk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Hát őszinte leszek, Kat is itt van, látta már kipihentebben a tegnapi rádió egy születésnapi fesztivál, vagyis hát egy picit mai, úgy is mondhatom, azért erősen bennünk van. Ezért egy kicsi, extra tempó, jó kis dobok, na ezt most lekiküldöm. 10 órától ugyanis At is folytatja. Holnap reggel viszont érkeznek újra Balázsék, náluk pedig vadi új játék, de ezt szerintem már mindenki tudja. Megéri továbbra is figyelni bennünket és élvezni az igazi mai slágereket. Még a hosszú étvége utolsó napján a One Republic jön a Love Runs Out-tal. Király Tamást hallottátok. További szép napot és jó rádiózást a Rádió 1-jel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
2: Darabolom neked a zenéket!
3: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
4: Holnap indul az

0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
1: Na, Eszter, itt fog meg, szorítsd!
2: Feri, vigyázz!
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Az értékesítési adatok alapján Magyarország kedvenc tetőcserépmárkája a Terrán. Válassza ön is a Terrán Danubia tetőcserepét most akciós áron. Részletek a terrántető.hu/akció weboldalon. Terrán, otthon a jövőben.
6: Micsoda aroma?
7: Olyan, mint Olaszországban.
6: Ez az igazi kávé.
8: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
9: Shell. Go well.
10: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Fashion Street-en. Design, zene, művészet, mobilitás. Találkozzon elsőként az új S-osztállyal, GLE-vel és EQS-sel a város szívében. Különleges installációk, koncertélmények és interaktív programok hozzák közelebb a Mercedes-Benz 140 évnyi innovációját a nyáron. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
11: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Kettől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktélparadicsom csomagja csak 499 forint, az 500 g-os kápia paprika csomagja Lidl Plusszal pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
12: Komfortos és tartós megoldás az Intim Flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
13: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
3: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
14: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
3: Társadalmi célú reklám hangzott el.
15: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
16: Ne maradj le az év legmenőbb időutazásáról! Deja Vu Fesztivál Szegeden, június 10-13. Florida, Timbaland és te! DejaVuFesztivál.hu.
17: Jutalom a nyomra vezetőnek! A Plazma Center keresi azt a rég elveszett plazmadóját, akit már több mint 6 hónapja nem láttak a center környékén. A jutalom pedig nem más, mint egy jobb világ, és a sikeres újraalkalmazítást követő első 4 plazmadással bezsebelhető 79 ezer forint. Csak nem téged keresünk? Akkor irány a plazmacenter.hu és a nagy visszatérés.
18: Nagy visszatérés.
19: Megnyit Békés Csaba legújabb élelmiszerboltja.
1: Május 29-én reggel 17:30
19: saját pékségünk ropogós pékáruival,
1: friss húsokkal és zöldségekkel várunk.
19: A Lila Akát Szupermarketben a Kazinci utca 10-ben.
8: Június 12 és 13 között ismét Fűztér Fesztivál.
9: Pénteken Meringer,
8: Magna Cum Laude,
9: Pink Junior,
8: DJ Szatmári, DJ Pégi.
9: Szombaton Solveig,
8: Bialex és a Slap,
9: Wachowski Live,
8: Wilcox,
9: Stephanie,
8: Newick,
9: D-Session,
8: Vidán Park, vendéglátás, családi programok.
9: Igazi fesztivál hangulat.
8: Jegyek már a Kultix oldalán.
9: Ne maradj le, Fűztér Fesztivál.
8: Legyen egy élménnyel több.
20: Küldje be képeit éjjel-nappal kényelmesen otthonról, irodájából vagy akár utazás közben a Jóos Fotó online képkidolgozó laborjába. A kész fényképek átvehetők üzleteinkben vagy postai úton és futárszolgálattal. Részletek a Jóos Fotó honlapján www.jóosfotó.hu.
19: Növényfutár kertészeti áruda. 9000 négyzetméteren, széles választékban. Hatalmas árukészlet vár Békés Csabán, a Gyulai úti körforgalom mellett.
18: Szezonnyitó medencézés óriási kedvezményekkel az Alföld Poolnál, Békés Csabán, a Dobozi úton. Szaküzlet és kivitelezés egy helyen. Üzletünkben a szaktudás mellett mindent megtalálsz, ami a medencéhez, szaunához, jacuzzihoz szükséges. Hatalmas választék, kedvező ára. Ez az Alföld Pool. Vitászpá masszázs medencék, készletről, akár azonnal, verhetetlen árakon. Parkolj le nálunk, kényelmesen, és csobbanj bele különleges ajánlatainkba. Alföld Pool. Békés Csaba, Dobozi út 50. Alföldpool.hu.
21: Hány óra?
22: Hajnal 2.
21: Megint nem alszol?
22: Nem, jár az agyom, feszült vagyok.
21: Próbáld ki te is a Sedacurt.
23: A Sedacur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
21: Alszol?
23: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
24: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
25: Köszönjük!
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
26: És most!
3: Rádió 1!
26: Indul

Hello mindenkinek, hát Tamásnak nagyon szépen köszönjük az ébresztést, ránk fért a pörgés, így pünkösd hétfőn is, a rádió egy születésnapi fesztiválja után. Akikkel zártuk a kapukat, hát azok valószínűleg még bubukálnak, alszanak szerintem, de látok itt üzeneteket, van, aki már ébren van, akár csak mi itt a stúdióban, jönnek az SMS-ek, a Viberek. A kérdés, ki hogy érezte magát tegnap ma hajnalban a rádió egy születésnapi fesztiválján? A rádió egy forró dröttye 20-as

0: Szavazók is voltak tegnap a Budapest Parkban, Dóri írt a Győrből. Sziasztok! Tegnap voltam először a Rádió 1 születésnapi fesztiválján, korábban az élő közvetítéseket néztem, és olyan jó volt most ott lenni veletek. Hárman voltunk csajok, és szemfelt alatt konkrétan idegenekkel ölelkeztünk. Akkora hangulat volt, a végén teljesen elment a hangom. Miért nem voltam ott a közeletekben, drága Dóri? Na hát akkor kérem szépen, üdv az első fesztiválozók között. Dórikám, ha megnyugtat, Szemfeld is most jött először. És reméljük nem utoljára. Tessék egy kis hangulat tegnapról, ő következik most is.
1: Hi, I'm Sam Feld, and this is my song, now on Radio 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
2: Én darabolom neked a zenéket!
3: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
4: Holnap indul az

0: ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
1: Na, Eszter, itt fog meg, szorítsd!
2: Feri, vigyázz!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most

0: legyen a legnagyobb a zenei változatosság. Rádió 1. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Szervuszat, Zoli vagyok Győrből. Egész csak titeket hallgatlak. Reggeltől estig még a diszkósített is. Milyen szuper a műsorotok.

0: a rádió egyen. Csak igazi mai sláger megy. Üdvözlet mindenkinek, Györke Attila vagyok, aki a következő zenei óráért is felel. És én vallom azt, hogy amilyen az óra eleje, az nagyban határozza meg a folytatást is. Hát, nagyon erősen indítok majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetőd jobbra!
3: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok! Fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
4: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
5: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionná változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
2: Hú, ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
3: Menjünk már vissza a sárba, ott jobban ment.
4: Na, boomerek.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet Foci Ropival. Csipet Foci Ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
7: Az ujjam kövesse, nehezül a szeme. Mit lát?
8: Pompás elefántot, kecses zsiráfot, impalákat.
7: Ébredjen!
8: Doktor úr, ez mit jelent?
7: A Leyer Kaiser Stein térkövek új színeit, a gránit szürkés eleganciáját, a sárga homokkő nyugalmát, a teljes kávé otthonosságát, szenvedélye a Leyer térkő.
8: Honnan tudja?
7: Én is imádom, ezek állati jó színek. Leyer.hu.
9: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: A csirke szárnya legjobb a grillen.
11: Dehogy is, a csirke málnál nincs jobb.
10: Mondom, hogy a szárnya jó.
12: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több bíz.
13: Micsoda aroma?
14: Olyan, mint Olaszországban.
13: Ez az igazi kávé.
15: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
16: Shell. Go well.
17: Az értékesítési adatok alapján Magyarország kedvenc tetőcserépmárkája a Terrán. Válassza ön is a Terrán Danubia tetőcserepét most akciós áron. Részletek a terrantető.hu/akció weboldalon. Terrán. Otthon a jövőben.
18: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
19: Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fűnyírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron, június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
1: Reklámot hallottak.
5: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: legnagyobbak.
1: Változatosan.
0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
2: Nekünk a Rádió 1 a kedvenc rádiónk.

Ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nézem az SMS falat, a Viber falat. Fan írta, Ati is, én anyummal mentem a szülinapotokra, ő 52, én 24. Mint a régi reklámban vittem magammal anyámat is. Hát jobban bírta energiával, mint én. Csak mondom a többieknek, ő volt, aki ott dancelt hatalmasat jobb elől a színpadnál. Dani SMS-e, Attisom, tegnap este úgy indultunk el a buliba a párommal, hogy előtte jól összevesztünk egy hülyeségen. Hajnalban kézen fogva, full szerelmesen jöttünk haza, kibékítettetek minket. Eszternek ezúton üzenem, hogy ő a mindenem, bocsánatot kérek, mert hülye voltam, Dani. Hát akkor, ha minden rendben, emlékidézés a folytatásban is, ők is velünk buliztak tegnap este a Budapest Parkban. Accent!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
2: Én darabolom neked a zenéket!
3: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
4: Holnap indul

0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
1: Na, Eszter, itt fogd meg, szorítsd!
2: Feri, vigyázz!
3: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai.

0: jövő héten a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrió a Rádió 1-gyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és a friss pop slágerek közül az egyik legkedveltebbet indítottam most. Ray Dalton következik, és a Blood Running. A Rádió 1-en ilyen nappal csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetőd jobbra!
2: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok! Fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
3: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
4: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal! Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionná változtatják a stúdiót! Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
1: Hú, ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
3: Boomerek.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet Foci Ropival. Csipet Foci Ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: A csirke szárnya legjobb a grillen.
8: Dehogy is, a csirke málnál nincs jobb.
7: Mondom, hogy a szárnya jó.
9: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
10: Az értékesítési adatok alapján Magyarország kedvenc tetőcserépmárkája a Terrán. Válassza ön is a Terrán Danubia tetőcserepét most akciós áron. Részletek a terrántető.hu/akció weboldalon. Terrán. Otthon a jövőben.
11: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válassz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
12: Újítsd meg otthonodat a JUSK nagyszerű ajánlataival. Bútorok széles választékát találod nálunk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, és 40-60% kedvezményt számos matracra. Vásárolj most a legközelebbi JUSK áruházban, vagy online a jusk.hu-n. JUSK. Scandinavian
13: Sleeping and Living. Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robot fűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét, a kertet pedig bízza a Husqvarna robot fűnyíróra. Husqvarna.hu.
14: Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Kettől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 499 forint. Az 500 g-os kápia paprika csomagja Lidl Plusszal pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
15: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el.
4: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Deja Vu Fesztivál. Magyarország legnagyobb időutazása június 10-től 13-ig. Szegeden. 4 nap, 4 évtized, végtelen emlék. Jegyek a dejavufesztivál.hu-n.
16: Megnyit Békés Csaba legújabb élelmiszerboltja.
17: Május 29-én reggel 6:30-tól
16: saját pékségünk ropogós pékáruival.
17: Friss húsokkal és zöldségekkel várunk.
16: A Lila Akát Supermarketben a Kazinci utca 10-ben.
18: Küldje be képeit éjjel-nappal kényelmesen otthonról, irodájából vagy akár utazás közben a Jóos Fotó online képkidolgozó laborjába. A készfénykép gépek átvehetők üzleteinkben vagy postai úton és futárszolgálattal. Részletek a Juhos Fotó honlapján www.juhosfoto.hu.
0: Reklámot hallottak.
4: Villámhírek egy percben, a Rádió Egyen.
19: Köszöntöm Önöket, a villámhíreket Zsíros Andrástól hallják. A Dalert ZRT megkezdte a kiszáradással veszélyeztetett füzesgyarmati erdők ökológiai vízpótlását, közölte az igazgatóság. A projekt a talaj vízkészletének regenerálása mellett a térség mikroklímáját és páratartalmát is jelentősen javítja. Utcai demonstrációt hirdettek Békéscsabán a híres Sanyi Kakas rajongói, mert a város vezetés nem engedélyezi az állatszobrának felállítását a Munkácsi téren, tudta meg a Beol. A lakók készek tüntetéssel megvédeni a szárnyas belvárosi emlékhelyét. Orosházán rendezték meg a baleset helyszínelők Békés vármegyei versenyét, ahol elméleti tesztek mellett életszerűen berendezett helyszíneken vizsgáztak a rendőrök, írták közösségi oldalukon. A szakmai megmérettetést idén a gyulai rendőrkapitányság csapata nyerte meg, megelőzve a Békés csabai és az orosházi kollégákat. Erősödik a felmelegedés, a héten Békésben 30 fok feletti meleg is várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most Rádió 1. Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel, mik

could break my heart. Igazi mai slágerek, igazi zenei változatosság itt a 104 Rádió 1-en. Nagyon kellemes hétfő délutánt kívánok, üdvözlöm Önöket. A Daily Mix elindult a mikrofonnál, Oszlácsoszi Norbert. A pünkösdi hosszú hétvégén is mi játsszuk Önöknek a nagy kedvenceket változatosan. Velünk garantáltan jól telik a délután. Ha dolgoznak, kitartást, ha pihennek, jó pihenést. Hogyha pedig úton vannak, vezessenek óvatosan. Martin Gerix újdonság.

Igazi mai slágerek, igazi zenei változatosság a folytatásban is itt a 104 Rádió Egyen, Békés Csaba leghallgatottabb rádiójában. Nagyon kellemes délután önöknek. Pünköst hétfőjén is mi játsszuk önöknek a nagy kedvenceket változatosan. Ha megy a meló, kitartást, ha pihennek, jó pihenést. Holnapi véradásokat ajánlok a figyelmükbe. Szarvason a Cervinus Teátrumban 9-től délig, Kardoson az IKST-nél 13.30-tól 14.30-ig, és itt Békés Csabán a Területi Vérellátó Intézetben 9-től délután 2-ig várják a véradókat, tehát holnap. Ha tehetik, menjenek el és segítsenek másokon. Mi pedig folytatjuk most a Daily Mixet itt a 104-en, itt a Sour Time Sadness.

Igazi mai slágerek, igazi zenei változatosság a folytatásban is itt a 104 Rádió 1-en. Nagyon kellemes délután tönöknek a Daily Mix-et hallják velem Oszival. Jöhetnek az üzenetek 30-22-12-900. Kettő kiállítást ajánlok a figyelmükbe. Az egyik az az eltűnt szigeteink dinoszauruszai, a másik pedig a 47. városi gyermekrajz kiállítás. Mindkettőt a Munkácsy Mihály Múzeumban lehet megtekinteni. Várják önöket. Most pedig megyünk tovább a Daily Mix-ben. David Guetta és Bibi Rexha közös igazi mai slágerével itt a I'm Good.

0: és dance slágerek mixben. Ez a Daily Mix a Rádió 1-en. Minden délben.
1: I thought that I've been hurt before.

0: igazi mai slágerek változatosan a következő órában is itt a 104 rádió adja. Nagyon kellemes délután önöknek. A pünkösdi hosszú hétvégén is a Daily Mixet hallották a mikrofonnál velem Oszival. Mindjárt menjünk is tovább, jön az Out of My Head. Az infók után egy tökéletes újdonsággal folytatjuk, aztán ajánlok még figyelmünk egy-két programot, maradjanak a legjobbakkal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Na, ez volt az utolsó idegszálam.
4: Ha már pattanásig feszültek az idegei, próbálja ki a Sedacur Fortét. A Sedacur Forte valeriának homló és citromfű kivonatot tartalmaz. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
5: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Ne maradj le az év legmenőbb időutazásáról! Deja Vu Fesztivál Szegeden, június 10-13, Florida, Timberland és te! DejaVuFesztivál.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: És most!
1: Rádió
6: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Oszival! Csak igazi

igazi mai slágerek, igazi zenei változatosság a folytatásban is itt a 104 Rádió 1-en, Békés Csaba leghallgatottabb rádiójában. Nagyon kellemes hétfő délután önöknek. Jöhetnek az üzenetek 30-22-12-900. Egy könyvbemutatót ajánlok a figyelmükbe, amely szerdán délután 5 órától lesz a Békés megyei könyvtárban. Ez pedig Bauer Barbara, a hídépítő, a múlt ereje című könyvének a bemutatója. Várják önöket. Mi pedig megyünk tovább Enrique Iglesias és Sean Paul közösével itt a Bailar.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
2: Let's get down to business.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a 104 Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy. Kellemes délutánt kívánok, egy megemlékezést ajánlok most a figyelmükbe a Magyar Hősök Emléknapi alkalmából. 29-én Békés Csabán a Német Lajos utcai Hősi temetőben 10 órától lesz majd egy megemlékezés, amelyre várják önöket. Az emlékműnél műsort adnak majd a Lencsési Általános Iskola diákjai, várják önöket. Most pedig Sam Feld igazi mai slágerével megyünk tovább itt a 104-en. Ez a Hurt Like Mine.

Igazi mai slágerek, igazi zenei változatosság a folytatásban is. Itt a 104 Rádió 1-en a Békés Csaba leghallgatottabb rádiójában. Nagyon kellemes hétfő délután töröknek. Köszönöm a figyelmet, további nagyon szép napot kívánok. Oszlácsoszi Norbert a mai napra búcsúzik. Három csupa igazi mai slágerével itt az Simon Albatross. Az igazi mai slágerek maradnak, én pedig holnap délben jövök a Daily Mix-el. Minden jót!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: A nyár már közeleg, akár kiserkélyed, akár nagykerted van, kerti bútorok és kiegészítők széles választékát találod nálunk, amelyek megfelelnek az igényeidnek. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/Active Beauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
5: A friss lazac most nagy fogás. A Metro heti bajnok ajánlatában a friss lazacfilé kilója bruttó 4.990 forint, 5 kg vásárlásakor pedig csak bruttó 4.690 forint, május 26-a és 31-e között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
6: Kerüljön nyárra a legjobb formába! Plasztikai műtétek most 25% kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén, hogy magabiztosan élvezhesse a nyarat. Ingyenes konzultáció, empatikus és tapasztalt plasztikai sebészek, exkluzív környezet. Foglaljon időpontot még ma! www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak.
7: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
8: Legyen szó tanulásról vagy hobbiról, minden kedves tanulni vágyót várunk szeretettel a Gyulai Szakképzési Centrum iskoláiban, Békésvár megye egész területén az alábbi ingyenes képzéseinkkel. Festő, mázoló, tapétázó, fodrász, vállalkozás ügyviteli ügyintéző, informatikai rendszer és alkalmazás üzemeltető technikus, szoftverfejlesztő és tesztelő, épületgépész technikus, kereskedő és webáruházi technikus, logisztikai technikus, cukrász, gépi és CNC forgácsoló, mentőápoló, pénzügyi és számviteli ügyintéző, turisztikai technikus. Bővebb felvilágosításért hívják iskolánkat a 0666 561 420-as telefonszámon.
9: Megnyit Békéscsaba legújabb élelmiszerboltja.
10: Május 29-én reggel 17:30
9: saját pékségünk ropogós pikárújban,
10: friss húsokkal és zöldségekkel várunk.
9: A Lila Akát Supermarketben a Kazinci utca 10-ben.
11: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
12: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
11: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
13: A legjobb képeit otthonról kényelmesen online előhívhatja a Juhos Fotólaborjában, ahol 2 nap alatt elkészíti. A kézképeket az önhöz legközelebb eső üzletükben, Békés Csabán, a Csaba Centerben, Békésen, a Kossuth utca 1 szám alatt átvehetik, vagy elküldik.
14: www.juhosfoto.hu.
15: Június 10-től 13-ig újra megáll az idő Szegeden. Deja Vu Fesztivál, a 90-es és 2000-es évek legnagyobb legendái. Jegyek dejavufesztivál.hu.
16: Ma is 17 órakor a lemezjátszók mögött.

lemezjátszóknál Regan Lili, Medker Victoria, Yamina, Lotfi Begi, Wilcox, Joer Junior, a Loving Guns, Pure Beat, Antonio, Jauri és a Diszkós DJ. Egy órán keresztül megállás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek Mixben. Rádió 1 Live Mix minden hétköznap délután 5-kor. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Time.
1: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy.
2: Csak igazi mai sláger megy.
1: Avicii,

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a

Rádió Egyen, csak igazi ma is láger megy, most BB Rexától, aki mielőtt világsztár lett volna, mint zeneszerző volt közismert, annó ő írta meg például Eminem és Rihanna dalát, The Monster című slágerét, legalábbis annak a refrényét, mert hogy a rap az tagadhatatlanul Eminemé. Igen, arról a dalról beszélünk, ami annó Grammy díjat is nyert, eredetileg saját magának írta meg. Most viszont a Faithless-szel dolgozott együtt BB Rexa, ez a New Religion.

0: Pratt-tól.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetődj jobbra!
3: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
4: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
5: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionná változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
2: Hú, ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
3: Menjünk már vissza, a sárbot jobban ment.
4: Boomerek.
5: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés showval. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai.

0: héten a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrió a Rádió 1-gyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és a születésnapi fesztiválunkkal berobbantottuk a nyarat, nagyon-nagyon sokan ünnepeltek velünk tegnap. Zsófi ezt írta: sziasztok, mi Debrecenből mentünk fel a buliért, 3 órát utaztunk, de komolyan mondom, minden perce megérte. A kedvencem Szemfeld volt, élőben is brutális. Ati SMS-e: sziasztok, mi 3-an voltunk a bulitokon, az egyik haverom életében először volt ilyen fesztiválon, a végén azt mondta, most már értem, hogy miért jöttök el minden évben. Na hát akkor mindenki tudja, hogy jövőre hol lesz, ugye? De jó olvasgatni ezeket az élményeket, egész nap ezt tettük, és jöhet még SMS, telefon, Viber 20-as 311-111.

0: guess you moved on really easily.
1: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, és a nyár slágerével indítom a következő zenei órát, ami nélkül nem lett volna tegnap Rádió 1 születésnapi fesztivál, élőben előadta Accent és Tóth Abigail.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
4: Én darabolom neked a zenéket!
5: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
6: Holnap indul

0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
1: Na, Eszter, itt fog meg, szorítsd!
2: Feri, vigyázz!
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Kerüljön nyárra a legjobb formába! Plasztikai műtétek most 25% kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén, hogy magabiztosan élvezhesse a nyarat. Ingyenes konzultáció, empatikus és tapasztalt plasztikai sebészek, exkluzív környezet. Foglaljon időpontot még ma! www.drrose.hu.
6: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
7: Ez itt Texas, drágám.
6: Új föld.
8: Jó lesz itt élni, nem igaz?
7: Majd teszünk róla.
6: Új ellenfelek.
9: A magáé az Edwards Ranch.
10: Már Dutton Ranch.
6: Új szabályok.
11: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
12: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
13: A béke még odébb van.
6: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
14: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például 500 g Milsani mascarpone 1399, a 150 g-os snackfán sajtos tallér csomagja 449 forint. Alacsony árak, magas minőség, mindig Aldi.
15: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van, és addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
16: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
17: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Kettől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 499 forint, az 500 g-os kápia paprika csomagja Lidl plusszal pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
3: Reklámot hallottak.
18: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
19: Ha több fronton kell helytállnod,
20: le kell adni a prezentációt.
19: Siess, mert elkésünk. Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
21: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
22: Megnyit Békés Csaba legújabb élelmiszerboltja.
23: Május 29-én reggel 5:30
22: saját pékségünk ropogós pékáruival,
23: friss húsokkal és zöldségekkel várunk.
22: A Lila Akát szupermarketben a Kazinci utca 10-ben.
24: Június 12 és 13 között ismét Fűztér Fesztivál.
25: Péteken Meringer,
24: Magna Cum Laude,
25: P. Junior,
24: DJ Szatmári,
25: DJ Pégi,
24: Szombaton Solvave,
25: Violex és a Slap,
24: Wachowski Live,
25: Wilcox,
24: Stephanie,
25: Newick,
24: D-Session,
25: Vidán Park, vendéglátás, családi programok,
24: igazi fesztivál hangulat.
25: Jegyek már a Kultix oldalán.
24: Nem maradj le, Fűztér Fesztivál.
25: Legyen egy élménnyel több.
26: Készüljön a nyárra. A Fűtéri Sas gyógyszertár most is segít az egészségügyi úticsomag feltöltésében, lapozószerek kiválasztásában. Hosszú nyitvatartással várja önöket az év minden napján, hétfőtől szombatig, 7:30-tól 20 óráig, vasárnap és ünnepnapokon is, 8-tól 13 óráig. A családbarát gondozó nagypatikában mindig mindent egy helyen megkaphat, elkészíthet. Sas gyógyszertár, Békés Csaba, Szent István tér 6. www.sasgyógyszertár.hu.
0: Legyen szó tanulásról vagy hobbiról, minden kedves tanulni vágyót várunk szeretettel a Gyulai Szakképzési Centrum iskoláiban, Békésvár megye egész területén az alábbi ingyenes képzéseinkkel. Festő, mázoló, tapétázó, fodrász, vállalkozás ügyviteli ügyintéző, informatikai rendszer és alkalmazás üzemeltető technikus, szoftverfejlesztő és tesztelő, épületgépész technikus, kereskedő és webáruházi technikus, logisztikai technikus, cukrász, gépi és CNC forgácsoló, mentőápoló, pénzügyi és számviteli ügyintéző, turisztikai technikus. Bővebb felvilágosításért hívják iskolánkat a 0666 561 420-as telefonszámon.
1: Szállj be idén is az időgépbe! Deja Vu Fesztivál! Június 10-13, Szeged, Florida, Timbaland és a legnagyobb legendák! Jegyek és info dejavufesztivál.hu.
2: Mert a 3 DJ legenda ma este

Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Györke Attila vagyok, és nagyon bízom abban, hogy a 2026-os nyara mindenkinek emlékezetes lesz. Mi tegnap nagyon sokat tettünk azért, hogy már az eleje emlékezetes legyen. A Rádió 1 szület

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egyet.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Tegnap volt a Rádió 1 születésnapi fesztivál, és nagyon sokan írnak. Dezsi például ezt. Sziasztok, hallgattalak ma titeket, és nagyon sokan írták, hogy milyen

szettjénél annyira beindult a társaságunk, hogy még a biztonságiak is minket néztek vigyorogva. Nóri írta, sziasztok Rádió 1-esek, köszönöm nektek, hogy tegnap egy estére elfelejthettem az összes problémámat, a zene, a fények, a hangulat számított, én ezért szeretlek titeket nagyon. SMS, telefon, Viber, 20-as, 311, 111, jöhetnek még a tegnapi élmények, emlékek, nagyon szeretjük ezeket olvasni, köszönjük!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetőd jobbra!
2: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok! Fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
3: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
4: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionná változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
1: Hú, ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza a sárba, ott jobban ment.
3: Boomerek.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

csak, igazú ma is láger megy. A Rádió egy születésnapi fesztiválja után egy nappal mindenki meséli az emlékeit, az élményeit, látom az üzeneteket. Roli írta, szerintem a legjobb pillanat az volt, amikor Cyril magyar zászlóval köszöntette a teli Budapest parkot, imádom ezt az arcot. Juci írta, mi a Balatonról hallgattuk az élő közvetítéseteket, még így távolról is emeltétek a pünkösdi vasárnap esténket. Misi üzente, sziasztok, Cyril zenéjénél még a párom is videózott, óriási volt a hangulat, jövőre is ott leszünk veletek. Legyen így, és akkor jöjjön még egy kis emlékidézés, hölgyeim és uraim, mert az az úriember élőben fellépett a Budapest Parkban a Rádió egy születésnapi fesztiválján, akinek a zenéjét most indítom. Ő Accent, és ez a Don't Leave.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hello és Pacsi, Györke Attila vagyok, aki már tervezgeti az újabb zenei órát, annak az ívét és a hangulatát, a kezdéssel pedig berobbantom majd konkrétan. Mert hogy Lady Gaga indítés az Abrakadabra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
3: Hogy darabolom neked a zenéket?
4: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
5: Holnap indul

0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Stihl Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Stihl akkumulátoros gépek egyikét a Stihl Timber Sports World Trophy támogatásával.
1: Na, Eszter, itt fogd meg, szorítsd!
2: Feri, vigyázz!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Kettől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 499 forint, az 500 g-os kápia paprika csomagja Lidl Plusszal pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtőfűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
5: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starre EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starre EMI akár 1055 km kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
6: A csirke szárnya legjobb a grillen.
7: Dehogy is, a csirke málnél nincs jobb.
6: Mondom, hogy a szárnya jó.
8: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
9: Az értékesítési adatok alapján Magyarország kedvenc tetőcserépmárkája a Terrán. Válassza ön is a Terrán Danubia tetőcserepét most akciós áron. Részletek a terrántető.hu/akció weboldalon. Terrán. Otthon a jövőben. Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Huszkvarna fűnyírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron június 30-áig a Huszkvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Huszkvarna.hu.
10: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
11: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
12: Vajon benned is ott az életmentő varázserő? Deríts ki a Plasma Centerben, és varázsoljuk közösen jobbá a világot. Nyugi, ehhez nincs szükséged se varázspálcára, se kártyatrükkökre. Egyszerűen csak egy alkalmassági vizsgálaton kell részt venned, és már mehet is az életmentés, amit életed első 4 plazma adása után összesen 100.000 forint juttatással hálálunk meg. Szeretettel várunk! Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
13: Deja Vu Fesztivál. Magyarország legnagyobb időutazása június 10-től 13-ig Szegeden. 4 nap, 4 évtized, végtelen emlék. Jegyek a dejavufesztivál.hu-n.
14: Megnyit Békés Csaba legújabb élelmiszerboltja. Május 29-én reggel 6:30 saját pékségünk ropogós pékáruival, friss húsokkal és zöldségekkel várunk. A Lila Akát szupermarketben a Kazinci utca 10-ben.
15: Hány óra?
16: Hajnal 2.
15: Megint nem alszol?
16: Nem, jár az agyom. Feszült vagyok.
15: Próbáld ki te is a Sedakurt.
17: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
15: Alszol.
17: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
18: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában.
19: This is the World is Mine Radio Show.

0: Radio 1.
1: On Radio 1.
2: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
3: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Zsíros András. Pünkösdi hittanórákon ismerkednek az egyház születésnapjának üzenetével a Békés Csabai Szávió Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola tanulói. Lázár Emese hitoktató a behír.hu-nak elmondta, hogy a diákok elmélyülését régi egyházi énekekkel és a bibliai események átbeszélésével segítik. A tóraadás ünnepét, a Savuotot ünnepelte a Békés Csabai Zsidó Hitközség a helyi zsinagógában, számolt be a behír.hu. A zsidóság egyik legfontosabb zarándok ünnepén a hívők a 10 parancsolat átvételére emlékeztek, és a vallási előírásoknak megfelelően teljes ételeket fogyasztottak. Sikeresen zárult a Batonyán megrendezett Magdukupa utánpótlás röplabda torna, írja a Vármegyei Napilap. A díszvendég Molcsányi Rita, a BRS-e többszörös bajnok, visszavonult válogatott klasszisa volt. Erősödik a felmelegedés, a héten Békésben 30 fok feletti meleg is várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!

Itt a Rádió 1, 7 perccel 4 után az igazi mai slágerek között közlekedési infók. Vicc az szólt, hogy nagyon lassú Budapesten a Pesti rakpart, a Fővám tér és az Erzsébet híd között. Évitől pedig azt tudtam meg, hogy lezárás miatt lassú. Szintén Budapesten a 18. kerületi Nagykőrösi út kifelé az autópiacnál. Ha van még hír, jöhet SMS-en, telefonon, Viberen a 2313111-111-en. Én még tolom az igazi mai slágereket 5-ig, aztán Juhász Gergő és Joel Junior a stúdióban 5-től ma is lesz Rádió 1 Live Mix.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall a

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Fél óra múlva Juhász Gerivel és Joar Juniorral indítjuk a Rádió 1 Live Mixet. Addig viszont még Martin Garrix-től a Butterflies. Be

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek

0: Figyelj a jövő héten a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrio-ra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrio a Rádió 1-jel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
4: A csirke szárnya legjobb a grillen.
5: Dehogy is, a csirke mellnél nincs jobb.
4: Mondom, hogy a szárnya jó.
6: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
7: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu per Active Beauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
8: Kerüljön nyárra a legjobb formába. Plasztikai műtétek most 25% kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén, hogy maga biztosan élvezhesse a nyarat. Ingyenes konzultáció, empatikus és tapasztalt plasztikai sebészek, exkluzív környezet. Foglaljon időpontot még ma! www.drrose.hu.
9: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Fashion Street-en. Design, zene, művészet, mobilitás. Találkozzon elsőként az új S-osztállyal, GLE-vel és EQS-sel a város szívében. Különleges installációk, koncertélmények és interaktív programok hozzák közelebb a Mercedes-Benz 140 évnyi innovációját a nyáron. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
10: Telefontöltő pipa? Fogkefe pipa? Útlevél pipa? Vajon elfelejtettem valami fontosat?
11: Indulás előtt pipálja ki gyorsan az utasbiztosítást is. Az Alfával percek alatt online akár a mobilján is megkötheti. Alfa.hu. Biztosak vagyunk a dolgunkban.
2: Reklámot hallottak.
1: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Itt a Rádió 1, 16 óra 39 perc közlekedési infók. Gianni szólt, hogy az M0-ason, aki az M1-es felől érkezik, a számítson arra, hogy az M6-os csomópontban le van zárva a Pécs felé vezető lehajtóág. Kerülni kell, a következő csomópontig el kell menni, és aztán a 6-os főút felé. Nemrég megtudtuk ugye, hogy lassú Budapesten a Pesti rakpart, a Fővám tér és az Erzsébet híd között, és azt is megtudtuk, hogy lassú szintén Budapesten a 18. kerületi Nagykőrösi út kifelé haladva az autópiacnál. Ha van még info vagy üzenet, jöhet SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en. 5-ig itt vagyok a

0: Rádió Egyen, tűr pontosan 5-től Live Mix Juhász Gergővel és Joer Juniorral.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
3: Hogy darabolom neked a zenéket?
4: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
5: Holnap indul az

0: ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
1: Na, Eszter, itt fog meg, szorítsd!
2: Feri, vigyázz!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet Foci Ropival. Csipet Foci Ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
4: Jó napot, gazduram! Sikeres volt a napraforgó gyomírtás?
5: Igen, most viszont a gombák okoznak kihívást.
4: Próbálja ki a Maxentiszt, az Adama új gombaölőszerét, ami napraforgóban és kalászosokban is hatékony. Max biztonság, max hozam, Maxentisz.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Új is meg otthonodat a Jüst nagyszerű ajánlataival. Vútorok széles választékát találod nálunk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, és 40-60% kedvezményt számos matracra. Vásárolj most a legközelebbi Jüst áruházban, vagy online a jüst.hu-n. Jüst. Scandinavian Sleeping
8: and Living. Micsoda aroma!
9: Olyan, mint Olaszországban.
8: Ez az igazi kávé.
10: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
11: Shell. Go well.
12: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 10 dekagram Landhof tálalósonka a kiszolgáló pultban. Csak 449 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
13: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
14: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el.
15: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
16: Alkalmasíts Békés Csabán. Most duplán megéri. Ha most adod életedben először a plazmát, nem csak segítesz, hanem akár balatoni nyaralást is nyerhetsz. Azok az új plazmaadók, akik májusban teljesítik első plazmaadásukat, és május-júniusban legalább 8 alkalommal adnak plazmát, egy két főre szóló félpanziós balatoni pihenést nyerhetnek. Az utalványt te kapod, az időpontot te választod. Plazmacenter Békés Csaba. Segíts másokon, és nyaralj te is!
17: Megnyit Békés Csaba legújabb élelmiszerboltja. Május 29-én reggel fél hattól saját pékségünk ropogós pékáruival, friss húsokkal és zöldségekkel várunk. A Lila Akát Supermarketben a Kazinci utca 10-ben.
18: Készüljön a nyárra! A Főtéri Sasgyógyszertár most is segít az egészségügyi úti csomag feltöltésében, lapozószerek kiválasztásában. Hosszú nyitvatartással várja önöket az év minden napján, hétfőtől szombatig, 7:30-tól 20 óráig, vasárnap és ünnepnapokon is, 8-tól 13 óráig. A családbarát gondozó nagypatikában mindig mindent egy helyen megkaphat, elkészíthet. Sasgyógyszertár, Békés Csaba, Szent István tér 6, www.sasgyógyszertár.hu.
19: Gyermeknap a Martfői Showmakers Outletben.
1: Május 30-án 9-től 16 óráig a gyerekprogramok mellett 10-től zenés műsor, bűvész, 14-től bohóc műsor várja a kicsiket.
19: Ezen a napon az új kollekciós gyermekcipők 15%, a másodosztályúak 10% kedvezménnyel kaphatók.
1: Martfő Gesztenyesor 1, a cipőgyár területén.
19: Showmakers Outlet, a cipő outlet.
6: Egy tökéletes rablás. Az elemek összecsapása? Vagy egy túlélő harc a vadonban? Fedezd fel őket a Netflixen. hiszen a streaming előfizetésedet most fél évig a Vanálja gigabitnettel egy csomagban. Az ajánlat a Netflix alapcsomagot tartalmazza. Egyéni előfizetőknek ípekkel egy évre. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. One. Minden pillanat számít.
20: Reklámot hallottak.
15: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
21: Köszöntöm Önöket, a villámhíreket Zsíros Andrástól hallják. A Dalert ZRT megkezdte a kiszáradással veszélyeztetett füzetgyarmati erdők ökológiai vízpótlását, közölte az igazgatóság. A projekt a talaj vízkészletének regenerálása mellett a térség mikroklímáját és páratartalmát is jelentősen javítja. Utcai demonstrációt hirdettek Békéscsabán a híres Sanyi Kakas rajongói, mert a város vezetés nem engedélyezi az állatszobrának felállítását a Munkácsi téren, tudta meg a Beol. A lakók készek tüntetéssel megvédeni a szárnyas belvárosi emlékhelyét. Orosházán rendezték meg a baleset helyszínelők Békés vármegyei versenyét, ahol elméleti tesztek mellett életszerűen berendezett helyszíneken vizsgáztak a rendőrök, írták közösségi oldalukon. A szakmai megmérettetést idén a gyulai rendőrkapitányság csapata nyerte meg, megelőzve a Békés Csabai és az orosházi kollégákat. Erősödik a felmelegedés, a héten Békésben 30 fok feletti meleg is várható.
20: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
15: És most! Rádió Egy! Indul a Rádió Egy Live Mix az igazi mai slágerekkel. A lemezjátszók mögött Joel Junior, a házigazda Juhász Gergő. Csak igazi mai sláger megy. Rádió.
22: Pontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek! Atya úristen, mi volt itt tegnap este? Mindenkinek nagyon köszönjük, aki velünk bulizott a Rádió Egy születésnapi fesztiválján. Hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy kipihentem magam. Hello JJ!
23: Gyönyörű délután mindenkinek, szevasztok! Még egy kicsit lábadozunk a tegnapi óriási buliból a Rádió Egy születésnapi fesztiválról, de elkezdődjük a délutáni Live Mix, Purple Disco Machine és a Wonderful Life. Mindenkinek jó hallgatózást kívánunk itt a Rádió Egyen.

0: műsor. Hívható SMS és Viber számunk 0620 3 111 111.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, figyelj! A bal sarokba rugom, te meg vetőd jobbra!
3: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
4: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek, boomerek vagytok, gyertek fifázni!
5: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionnál változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
2: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
3: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
4: Na, boomerek.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Neked is minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9.790.000 forinttól, és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
7: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például 500 g Milsani mascarpone 1399, a 150 g-os snackfán sajtos tallér csomagja 449 forint. Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
8: Újítsd meg otthonodat a JUSZK nagyszerű ajánlataival. Bútorok széles választékát találod nálunk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, és 40-60% kedvezményt számos matracra. Vásárolj most a legközelebbi JUSZK áruházban, vagy online a jusk.hu-n. JUSZK. Scandinavian Sleeping
9: and Living. Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
11: Az én tökéletes párosom? Egy finom kávé és egy jó könyv.
12: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
11: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
13: Micsoda aroma?
14: Olyan, mint Olaszországban.
13: Ez az igazi kávé.
15: Ön kóstolta már? Élj át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
16: Shell. Go well.
17: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
18: Az értékesítési adatok alapján Magyarország kedvenc tetőcserépmárkája a Terrán. Válassza ön is a Terrán Danubia tetőcserepét most akciós áron. Részletek a terrántető.hu/akció weboldalon. Terrán, otthon a jövőben.
19: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
20: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robot fűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét. A kertet pedig bízza a Husqvarna robot fűnyíróra. Husqvarna.hu.
21: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Kettől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 499 forint, az 500 g-os kápia paprika csomagja Lidl plusszal pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
22: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
23: A tavalyi táborban olyan finom pizzát sütöttünk, hogy olyan finomat én még nem is ettem.
24: Nem kell étterem, hogy emlékezetes legyen a nyár. Idén az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyerek táboroztatását tűzte ki célul. Hívd a 1353-at és támogasd felzárkózásukat 500 forinttal. 1353. Nyújtsunk együtt kapaszkodót a rászoruló gyerekeknek. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
22: Társadalmi célú reklám hangzott el.
5: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
22: Reklám.
25: Legyen szó tanulásról vagy hobbiról, minden kedves tanulni vágyót várunk szeretettel a Gyulai Szakképzési Centrum iskoláiban, Békésvár megye egész területén az alábbi ingyenes képzéseinkkel. Festő, mázoló, tapétázó, fodrász, vállalkozás ügyviteli ügyintéző, informatikai rendszer és alkalmazás üzemeltető technikus, szoftverfejlesztő és tesztelő, épületgépész technikus, kereskedő és webáruházi technikus, logisztikai technikus, cukrász, gépi és CNC forgácsoló, mentőápoló, pénzügyi és számviteli ügyintéző, turisztikai technikus. Bővebb felvilágosításért hívják iskolánkat a 0666 561 420-as telefonszámon.
26: Kézműveskednél megtanulnál nemezelni, faragni, mézes kalácsozni, hímezni, és még sorolhatnánk a népi kismesterségeket. Szállj időt magadra, vágj bele! A Békés megyei Népművészeti Egyesület táboraiban képzésein kiváló hangulat, jó közösség, felkészült oktatók várnak rád. Részletek a www.bmne.hu honlapon.
27: Küldje be képeit éjjel-nappal kényelmesen otthonról, irodájából, vagy akár utazás közben a Jóos Fotó online képkidolgozó laborjába. A kész fényképek átvehetők üzleteinkben vagy postai úton és futárszolgálattal. Részletek a Jóos Fotó honlapján. www.jóosfotó.hu.
28: Megnyit Békés Csaba a legújabb élelmiszerboltja.
29: Május 29-én reggel 5:30
28: saját pékségünk ropogós pékáruival,
29: friss húsokkal és zöldségekkel várunk.
28: A Lila Akát szupermarketben a Kazinczy utca 10-ben.
30: Vajon benned is ott az életmentő varázs erő? Deríts ki a Plasma Centerben, és varázsoljuk közösen jobbá a világot. Nyugi, ehhez nincs szükséged se varázspálcára, se kártyatrükkökre. Egyszerűen csak egy alkalmassági vizsgálaton kell részt venned, és már mehet is az életmentés, amit életed első 4 plazma adása után összesen 100 000 forint juttatással hálálunk meg. Szeretettel várunk! Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
22: Reklámot hallottak.
5: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
31: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Zsíros András. Pünkösdi hittanórákon ismerkednek az egyház születésnapjának üzenetével a Békés Csabai Szávió Szentdomonkos Katolikus Általános Iskola tanulói. Lázár Emese hitoktató a behír.hu-nak elmondta, hogy a diákok elmélyülését régi egyházi énekekkel és a bibliai események átbeszélésével segítik. A tóraadás ünnepét, a Savuotot ünnepelte a Békés Csabai Zsidó Hitközség a helyi zsinagógában, számolt be a behír.hu. A zsidóság egyik legfontosabb zarándok ünnepén a hívők a 10 parancsolat átvételére emlékeztek, és a vallási előírásoknak megfelelően teljes ételeket fogyasztottak. Sikeresen zárult a Batonyán megrendezett Magdukupa utánpótlás röplabda torna, írja a Vármegyei Napilap. A díszvendég Molcsányi Rita, a BRS-e többszörös bajnok, visszavonult válogatott klasszisa volt. Erősödik a felmelegedés, a héten Békésben 30 fok feletti meleg is várható.
22: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most!
22: Rádió 1!
5: Indul a Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: felejthetetlen volt, írja Noncsi, de jó fej vagy, nagyon szépen köszönjük. Hello Rádió 1, itthonról néztük a szülinapi bulitokat Hannával, a kislányunkkal, és imádtuk, nekünk Szemfeld volt a csúcs, a Heart Like Mind kérjük mindenkinek, aki ott volt, irigykedtünk, Orsi, Hanna és Árpi, nektek is nagyon szépen köszönjük, és még egyszer óriási köszönet mindenkinek, aki velünk bulizott tegnap a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy kipihentem magam. Halló, ki kér még Szemfeldet ma este?
1: Sziasztok, Gréti vagyok.
0: Hello Gréti, nálad milyen a pünköst hétfő este?
1: Éppen úton vagyunk Pécsre, megyünk egy kicsit kiszakadni a hétköznapokból.
0: De jó, a pároddal vagy családdal?
1: A párommal vagyok, Dáviddal.
0: Na akkor neked is Dávidnak szól most Szemfeld és a Heart Like Mine itt a Rádió 1-en. Köszi, hogy minket hallgattok, jó utat, jó pihenést!

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy itt a Rádió 1 kívánság műsor pünköst hétfő este. Noémi, parancsolj!
1: A Régalcsontól szeretnék egy számot.
0: Na akkor megkapott tőle az egyik legfrissebbet. Kinek menjen?
1: Apukámnak.
0: És mit csináltok ezen a szabad napon?
1: Kocsit takarítunk.
0: Ami pedig ugye egy igazi pasis elfoglaltság. Menő csaj vagy, hogy besegítesz apának.
1: Igen.
0: Ray Dalton, Blood Runnin', ez most a tiétek itt a Rádió 1-en. Jó kocsimosást!
1: Hello!

0: Neked is nagy ölelés. Sziasztok, Katkámnak szeretnék boldog születésnapot kívánni, üzenem, hogy szeretem. Ezt Ferenc küldte, hívható SMS és Viber számunk 0620 311 111. Alig egy perc, és szól tovább a zene, maradjatok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai.

0: A jövő héten a műsorvezető telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrió a Rádió 1-jel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 kívánság műsor. Halló, halló!
1: Sziasztok, Sándor vagyok, és a Seattle-től szeretnék kérni egy számot.
0: Szia, Sándor! Kinek megy?
1: Édesanyámnak és lányomnak, Németországban, Alexandrának.
0: Ők Németországban vannak. Mikor találkoztatok legutoljára?
1: Fél éve.
0: Jaj, ne! Hogy bírod?
1: Hát, nem egyszerű.
0: És legközelebb mikor fogtok találkozni?
1: Nyáron valamikor.
0: Hát most már itt van a nyár.
1: Igen.
0: Jó? Úgyhogy most már nem lehet a mögé bújni, hogy hát majd nyáron találkozunk, hiszen most már megérkezett.
1: Igen.
0: Jön akkor nektek Szia egyik fantasztikus balladája, Dusk Till Dawn, Zénel, itt a Rádió 1-en, és szuper nyarat kívánok!
1: Nektek is.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Jó pihenés mindenkinek így pünköst hétfő este, ezt a következő SMS nagyon szeretem. Szia Geri, szeretnék elnézést kérni a taxisofőrtől, aki tegnap hazavitt a Budapest Parkból éjjel 3:30-kor. A buli király volt, a hazaút viszont már nem volt vicces. A mai egyetlen feladatom a hidratálás. Ne hívjatok Szabolcs! Szabolcs, nagyon szerettem ezt az SMS-t, kitartás. Halló!
1: Szia, Balázs vagyok. Egy zenét szeretnék kérni George Corytól.
0: Szia Balázs, kinek menjen?
1: Leventének szeretném küldeni születésnapi alkalmából, és még családomnak, anyukámnak, apukámnak, ennyi.
0: Jól van, George Cory és a Stay a Little Longer már pörög is nektek itt a Rádió Egyen. Jó pihenést kívánok!
1: Szia!

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Szia Geri, ez egy SMS, Viviennek szeretnék nagyon boldog szülinapot kívánni a kedvenc számával, a Fate of Ophéliával, írja nekünk Andris. Ki szereti még ezt a dalt?
1: Zsolti vagyok.
0: Hello Zsolti, és te kinek küldöd?
1: Tímeának és a családoknak.
0: Na akkor Taylor Swift hamarosan nektek is énekel.

0: Szennétek valakinek este 8-ig, megtehetitek, a telefonszámunkat tudjátok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
3: Darabolom neked a zenéket!
4: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
5: Holnap indul!

0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
1: Na, Eszter, itt fog meg, szorítsd!
2: Feri, vigyázz!
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Neked is minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9.790.000 forinttól és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
5: A csirke szárnya legjobb a grillen.
6: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
5: Mondom, hogy a szárnya jó.
7: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több bíz.
8: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít.
9: Az én tökéletes párosom? Egy finom kávé és egy jó könyv.
10: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
9: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárol csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
11: A friss lazac most nagy fogás. A Metro heti bajnok ajánlatában a friss lazac filé kilója bruttó 4990 forint, 5 kg vásárlásakor pedig csak bruttó 4690 forint, május 26-a és 31-e között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
12: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Reklámot hallottak.
7: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
13: Megnyit Békés Csaba legújabb élelmiszerboltja.
14: Május 29-én reggel 17:30
13: saját pékségünk ropogós pékáruival,
14: friss húsokkal és zöldségekkel várunk.
13: A Lila Akát Supermarketben, a Kazinci utca 10-ben.
15: Ne maradj le az év legmenőbb időutazásáról! Deja Vu Fesztivál Szegeden, június 10-13, Florida, Timberland és te! DejaVuFesztivál.hu.
16: Jutalom a nyomra vezetőnek! A Plazma Center keresi azt a rég elveszett plazmadóját, akit már több mint 6 hónapja nem láttak a center környékén. A jutalom pedig nem más, mint egy jobb világ, és a sikeres újraalkalmasítás követő első 4 plazmadással bezsebelhető 79 ezer forint. Csak nem téged keresünk? Akkor irány a plazmacenter.hu és a nagy visszatérés!
17: Nagy visszatérés!
18: Klikkelj a Rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket TikTokon is.
3: Reklámot hallottak.
19: Villámhírek egy percben a Rádió1-en.
20: Köszöntöm Önöket, a villámhíreket Zsíros Andrástól hallják. A Dalert ZRT megkezdte a kiszáradással veszélyeztetett füzesgyarmati erdők ökológiai vízpótlását, közölte az igazgatóság. A projekt a talaj vízkészletének regenerálása mellett a térség mikroklímáját és páratartalmát is jelentősen javítja. Utcai demonstrációt hirdettek Békéscsabán a híres Sanyi Kakas rajongói, mert a városvezetés nem engedélyezi az állatszobrának felállítását a Munkácsi téren, tudta meg a BEOL. A lakók készek tüntetéssel megvédeni a szárnyas belvárosi emlékhelyét. Orosházán rendezték meg a baleset helyszínelők Békés vármegyei versenyét, ahol elméleti tesztek mellett életszerűen berendezett helyszíneken vizsgáztak a rendőrök, írták közösségi oldalukon. A szakmai megmérettetést idén a gyulai rendőrkapitányság csapata nyerte meg, megelőzve a békéscsabai és az orosházi kollégákat. Erősödik a felmelegedés, a héten Békésben 30 fok feletti meleg is várható.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
17: És most!
3: Rádió
17: egy. Indul! A Rádió egy kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: a szülinapotokon, és külön öröm volt, hogy én már harmadik alkalommal ünnepeltünk együtt. Én ugyanis tegnap lettem 27. Sok puszi, Barbie. Barbie, hát akkor téged is Isten éltessen, és nagyon örülök, hogy együtt születésnaposztunk. Halló, halló!
1: Balázsnak hívnak.
0: Szia Balázs, mit szeretnél kérni?
1: Regál Lilinek az új számát.
0: De jót választottál, ez megint egy zseniális dal, a háromszoros év DJ-je győztes Regán Lilitől. Pont ma egy hete volt nálunk az országos rádió premier, és most hétvégéig még kizárólag csak nálunk szól ez a dal. Kinek menjem?
1: Páromnak, Edinának és kisfiamnak, Dominiknak Győrbe.
0: Úton vagy hozzájuk haza? Jól hallom, jól sejtem?
1: Igen, igen, Ausztriából éppen úton vagyok.
0: És mit üzensz a kis családnak?
1: Nagyon szeretem őket és hiányoznak.
0: Mikor érsz hozzájuk haza, kb?
1: Hát egy óra múlva körülbelül.
0: Jól van, az gyorsan eltelik. Jön tehát Regál Lili a World is Mine Radio Show-ból. Ez a Hilmi itt a Rádió 1-en. Köszi, hogy minket hallgatsz, vigyázz hazafelé.
1: Köszönöm szépen.

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Hú, mert csúszó felek a számok azért. Tehát nálam állandóan ezt szól. Kocsiba, otthon, bárhol vagyok. Egyszerűen nem is tudok szerintem nélkületek élni. Nálatok mindig vannak új slágerek, ami először lehet, hogy nem tetszik, nem megy bele a fülembe, de aztán hallgatom, és azt mondom, hogy

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert, ha

0: Ma a pünköst hétfő este is. Halló, halló!
1: Henrik vagyok, és igazán de a páromnak szeretnék üzenni, hogy kitartást kívánok neki, mert jelenleg még dolgozik.
0: Mit kell neki dolgozni pünköst hétfő este?
1: Személyi edzőként dolgozik Újpesten.
0: Igen, náluk ma sincs megállás, sőt egy csomó edzőterem nyitva van ma is. Te viszont akkor tulajdonképpen ingyen kapsz edzéseket szinte bármikor.
1: Igen.
0: És hát erre ott arra is lehet egy jó nagyot edzeni. 2007-ben jelent meg a legelső változat, aztán nemrég a TikTokon konkrétan újjá született ez a dal, és sokkal nagyobb sláger, mint az eredeti változat volt. Ilyen időket

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Mekkora volt Cyril tegnap este is a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Ez volt a Sound of Silence, ugye a híres Disturbed feldolgozás, ami annak idején még a 60-as években egy nagy-nagy Simon & Garfunkel klasszikus volt. Úgyhogy még egyszer mindenkinek óriási köszönet, aki velünk bulizott tegnap. Edina, hallgatlak?
1: Teddy Swims-től kérek egy dalt.
0: Teddy Swims, oké, kinek menjem?
1: A családomnak, és az az üzenet, hogy pár perc is otthon vagyok.
0: Teddy Swims, The Door, ez ma este akkor a tiétek. Jó utat!
1: Sziasztok!

0: Ezt halljátok, lassan átadom a stúdiót a diszkósítnek, aztán pedig jövök vissza a 9-től, csinálunk egy kis születésnapi aftert a World is Mine Radio Show-ban Metzger Vikivel és Kollárral. Ma őket terelgetem a lemezjátszók mögé, Juhász Geri kijelentkezik, egy óra múlva találkozunk. Ciao.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetődj jobbra!
3: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
4: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek, boomerek vagytok, gyertek fifázni!
5: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionnál változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
2: Hú, ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
3: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
4: Na, boomerek.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
6: Június 12 és 13 között ismét Fűztér Fesztivál.
7: Pénteken Meringer,
6: Magna Cum Laude,
7: Pete Junior,
6: DJ Szatmári,
7: DJ Pégi,
6: Szombaton Solveig,
7: Violex és a Slap,
6: Vasovsky Live,
7: Wilcox,
6: Stephanie,
7: New Week,
6: D-Session,
7: Vidán Park, vendéglátás, családi programok,
6: igazi fesztivál hangulat.
7: Jegyek már a Kultix oldalán.
6: Ne maradj le, Fűztér Fesztivál.
7: Legyen egy élménnyel több.
5: Alapozza nyárra plazmaadással. Haverok, buli, életmentés. Májustól a Plazma Centerben nem csak új, önzetlen szokást alapozhatsz meg, de az élménydús nyarat is. Érvényes diákigazolványod felmutatásával életed 5. plazmaadását követően minden egyes alkalommal extra 2000 forint juttatással várunk. Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
8: Állj be idén is az időgépbe! Deja Vu Fesztivál, június 10-13, Szeged, Florida, Timbaland és a legnagyobb legendák. Jegyek és info, dejavufesztivál.hu.
1: Reklámot hallottak.
5: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
9: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Zsíros András. Pünkösdi hittanórákon ismerkednek az egyház születésnapjának üzenetével a Békés Csabai Szávió Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola tanulói. Lázár Emese hitoktató a behir.hu-nak elmondta, hogy a diákok elmélyülését régi egyházi énekekkel és a bibliai események átbeszélésével segítik. A tóraadás ünnepét, a Savuotot ünnepelte a Békés Csabai Zsidó Hitközség a helyi zsinagógában, számolt be a behir.hu. A zsidóság egyik legfontosabb zarándok ünnepén a hívők a 10 parancsolat átvételére emlékeztek, és a vallási előírásoknak megfelelően teljes ételeket fogyasztottak. Sikeresen zárult a Batonyán megrendezett Magdukupa utánpótlás röplabda torna, írja a Vármegyei Napilap. A díszvendég Molcsányi Rita, a BRS-e többszörös bajnok, visszavonult válogatott klasszisa volt. Erősödik a felmelegedés, a héten Békésben 30 fok feletti meleg is várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő.
11: Kapaszkodjon! Indulunk! Disco!
12: Szevasztok, kellemes pünköst, hétfő estét mindenkinek, ez itt a Diszkosit Radio Show, Rádió 1-en, indulunk a nagy születésnapi fesztivál után. Kétharmadban vagyunk, már Bárány leugrott egy ilyen magas helyről, és azóta vége van. Komolyra fordítva csak pihen, de itt van Hanvai PJ és én DJ Junior.
13: Ladies and gentlemen, madame on her, madame, messi, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt nagy időm a publikum. Ma is élőben Diszkosit a Rádió 1-en 8 és 9 óra között, és nagyon-nagyon köszönjük a tegnap estét. Zseniális volt a Rádió egy születésnapi bulia, és tényleg nem csak a nagy színpad, hanem utána a Classic Stage is. Tényleg köszönjük, hogy ott
3: voltatok.
12: Igen, és hát a diszkosittel nagyot mentünk. Egyébként, aki szeretné megnézni, kiraktam a diszkosit Facebookjára azt a közel 28 perces szettet, amit a nagy színpadon játszottunk, és bemutattuk a vadonatúj dalunkat, a Szolit, amelyet ma először itt le fogunk játszani a Rádió Egyen is, hogy ti is halljátok. FM-en, webem, applikáción keresztül tartsatok velünk. Ed Sheeran-nel indulunk, és Cyrillel.

0: küldte DJ Juniorral is velem, Hambai PG-vel, ugye egy nagyon erős hétvégén voltunk túl, pénteken, szombaton és vasárnap is diszkosi parti, mind a három nagyon-nagyon jól sikerült, és hát tényleg a Rádió 1-es fesztivál az zseniális volt, szerintem jók voltak a külföldiek is, az egyiket egyértelműen szakmailag azt mondhatjuk, hogy nagyon-nagyon imádtuk, ő pedig a Swiss Disco volt.
1: Abszolút
0: szerintem.
1: Abszolút zseniálisakat játszottak a fiúk, én őket vártam a legjobban egyébként, mert Sirit ugye tavaly láttuk, viszont Siri jobb volt, mint tavaly. Tehát meg kell hagynunk, hogy
0: hogyha rádió hallgatós szemszögből nézem meg, hogy milyen ovációk voltak a közönségben, akkor a Sirit érte a Rádió 1 közönség a legjobban.
1: Igen, tehát zeneileg ő volt legközelebb szerintem a Rádió 1 közönségéhez, de jó volt az egész, jó volt a hangulat, és utána egyébként a Classic Stage is egészen jó volt, tehát én élveztem azt is, megmondom őszintén, bár hajnali 1-től játszottam, de tök jó volt az egész.
0: Nagyon-nagyon. Én annyira imádtam ezt a Classic setet most, ami ott volt egyébként a parkban, hogy ugye ez volt a negyedik születésnapi fesztivál a parkban, hogyha jól emlékszem, ez volt eddig a legjobb. Szóval tényleg köszi mindenkinek, aki ott volt a Rádió 1 tizedik születésnapi fesztiváljá.
1: Így van, így vagyunk, ez a Bárány nevében is köszönjük mindenkinek. De megyünk tovább, kérem szépen, egy Ultra Naté dallal, meg Jugellel, ugye hát ez tulajdonképpen az elkötelező hetek szerintem legnagyobb őrülete. Egy magyar hölgy csinálta még ezelőtt pár évvel, és az AI-t használta. Aztán úgy, hogy volt, beszippantotta magának Jugell ezt a dalt, meg Ultra Naté. Ez a Moving to the Sun a diszkosítben. Figyelj, mert nagyon jó.

0: Modern színű diszkos itt a rádió, egyen kérem szépen full élőben vagyunk kétharmadban. Itt van Hamai PG, pedig DJ Junior vagyok, én pörgetek ma este, és hát holnap Hamai PG jön. Ő fog játszani szerdán, meg már Bárány Attila visszatér, akkor meg majd ő fog mixelni, úgyhogy egészen komoly hetünk lesz. Már csak azért is, mert ha hiszitek, ha nem, érkezünk vasárnap majd, méghozzá Pátyra. És már az úriember kétszer volt a vendégünk ittben a stúdióban, világbajnoki második helyezett pizza készítő elkészítette a diszkosít pizzáját.
1: És ezt lehet majd megkóstolni mindezt úgy, hogy megérkeztek Pártyra, mi már ott leszünk 15 óra magasságában, de 16 órától 19-ig egy-egy órát még játszani is fogunk. És az első 150 vendég kap egy ajándék szelet diszkosít pizzát, hogy tényleg kóstolja meg, és mondja el a véleményét, nagyon-nagyon kíváncsi leszek erre. Egyébként erről majd tervezem, hogy csinálok videót, és majd a véleményeket kitesszük valahova, még nem tudom, hogy hova. Egy biztos, hogy ezen a héten is lesz diszkosít aktivizáció. Máskülönben én pénteken mindenkit várok sok-sok szeretettel egy jótékonysági rendezvényen a fővárosban, ugyebár a budapesti rezidenciában, előtte egy privát rendezvényen fogok játszani, és hát megyek majd bobozni szombaton. Te most voltál bobozni,
0: nem? Igen, nagyon jó, zseniális a hely.
1: És jó volt a feeling, táncoltak meg minden?
0: Nagyon jó, 8-tól 10-ig van, zseniális.
1: Na, tehát ott leszek egyébként szombaton, ott kezdek, aztán megint csak megyek egy szezonzáróra, ugyebár megint csak a budapesti rezidenciámra, tehát vasárnap pedig diszkosít pizzakóstoló.
0: Én szombaton játszom még, Dáncent Miklós főterén fogok egy nagy koncert után pörgetni, majd oda várok mindenkit, ugye, és a diszkosít pizza, ne felejtsetek. Hamarosan jön egyébként a Szóri az új diszkosít, de ezt is bemutattam a rádió születésnapi fesztiválján, az új DJ Junior, Day by Day.

0: Egy diszkosi frédősök, kérem szépen, és premier, bárjátul a nélkül, de DJ Juniorral is velem, Hambai Pizsvel, ugyanis jön a vadonatúj diszkosi dal, amelyet tegnap mutattunk benn a 10. Rádió egy születésnapi fesztivál, amit rendezvények tekintetében a 4. volt. Jön a vadonatúj diszkosi dal, tessék figyelni.
1: Igen, figyeljetek, és már klip is van hozzá egyébként, de még nem raktuk ki, tudjátok miért? Mert várjuk a német kiadónak a válaszát egyébként ezzel kapcsolatban, és hogyha minden megvan, meg még a dalon egy nagyon picit azért fogunk javítani, csak mondom mindenkinek előre, mert még vannak ilyen pici hiányosságok belőle, ezeket megbeszéltük, nyilván teszteltük tegnap, de most innentől kezdve játsszuk már a rádió egyen, úgyhogy készüljetek, ez a vadonatúj diszkosi dal, amelyből jön tényleg hamarosan a videoklip is majd a YouTube csatornákra. Fogadjátok nagy szeretettel, ez a Sorry!
2: Lo siento, ich bin traurig, sono spiacente, perdóname.

0: Ez volt a Diszkonsit Radio Show itt a Rádió Egyen. Búcsúzunk mindenkitől, de van egy zseniális hírünk egyébként a TikTokon keresztül, akik TikTokoznak a Rádió egy TikTokján, azok tudják, hogy megjelent a hölgy, aki csinálta tulajdonképpen a dalt, a férje először, aztán utána a hölgy is, aki csinálta ezt a Hughiel Ultranét dalt, ami most óriás sláger lesz szerte a világban, és hát mi szeretük volna őket meghívni ide a stúdióba szerdán egy interjúra, de nagyon úgy néz ki, hogy álltak Angliában élnek, úgyhogy nem fognak tudni bejönni, de lehet, hogy telefonon följük
1: őket. Egyébként ezért érdemes nézni a Rádió TikTokját, mert kisebb fajta csodák történnek. Itt van ugyebár Fábián Gyula, aki a hölgynek a felesége, és a felesége is van Amin Angel, akivel közösen csinálták a dalt, és egyébként pont azt írja, hogy a Rádió Egyen nőttünk fel, nekünk ez lesz mindig is a csúcs, a többi csak ráadás. Tehát igazán, de belülnek, hogy játszok a dalt. Tényleg.
0: Köszönjük.
1: Király ide, köszönjük, hogy ezt megalkottátok.
0: Viszont búcsúzunk Dance Set Miklós nekem szombaton, aztán Pizzakostól a Diszkositál vasárnap együtt, majd ugye Pátyod, Hamvai Pidzsinek is vannak buliai.
1: Igen, ugye pénteken a budapesti rezidenciámon várok majd mindenkit sok-sok szeretettel, aztán szombaton is egy privát rendezvényes, és vasárnap a Pizzakostól, és ezt a magyar dalt kérem szépen, ugyanúgy, hogy először játszottam itt a rádióban, mindenhol fogom játszani, és innentől kezdve mindenki szerintem, aki magyar lemezlovas, vegye a fáradtságot.
0: Abszolút, búcsúzunk mindenkit, a DJ Junior voltam, én mixeltem. Szevasztok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés showval. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztári.

0: héten a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrió a Rádió 1-jel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Afterezünk egy nagyot a következő három órában a tegnapi Rádió 1 születésnapi fesztivál után. Ebben elsőként Metzger Viktória, aztán pedig majd Kollár segít. Hello Viki!
1: Hello mindenkinek, sziasztok! Ugye mindenki imádta a Rádió 1 születésnapi fesztivált, és itt volt fellépni Sam Felt, úgyhogy őt továbbra sem felejtjük. Rosalindnál készítette a Hard Like Mine-t, csak itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban.

bizony, és Sam Grayel, ugye róla azt lehet tudni, hogy Armin van Buuren egyik kedvenc vokálosa, és hát a trackünk az Don Diablónál, a Hexagon kiadónál jelent meg. Mai napig imádom ezt a dalt, és játszom minden klubuliban, úgyhogy a Let You Let Me Go érkezik itt most a Where Is My Radio Show-ban.

0: dollár a lemezjátszói mögött, most pedig minden idők egyik legnagyobb house klasszikusa jön, szinte hihetetlen, de az eredetie a Faithless-től 1995-ben jelent meg 31 éve, és most készült egy új változat Bibi Rexával.
1: Hát igen, és mennyire jó Bibi Rexa, én nagyon-nagyon csípem azt a csajszit, egyrészt azért, mert nagyon-nagyon jó tartalmakat gyárt a social médiára, nagyon szerethető, és ilyen nagyon közelinek érzed a személyiségét, és hát ez az összeállás, hát ez zseniális. New Religion, csak itt nálunk a Rádió 1-en.

0: Miss Mooddal és természetesen Nagy Bogival.
1: És ez azért is különleges, mert egy abszolút house trackről beszélünk, de magyar rajta a dalszöveg. Nagy Bogival és Miss Mooddal készítettük, és hát szerintem a rádió egy születésnapi fesztiválon is nagyot robbant. Úgyhogy ezzel folytatódik most a World Is My Radio Show, jön az Éden tőlünk.

0: vadi új David Guetta és vadi új Bob Sinclair zene is jön 10 után.
1: Úgy is van.
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World is Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon

0: Elmúlt este 10. Hello mindenkinek! Köszönjük, hogy itt vagytok, mi természetesen nem pihenünk pünköst hétfő este sem. Hello Viki!
1: Hello mindenkinek, sziasztok! Egy óriási kedvencel startolunk, itt is van Ed Sheeran és a kamera, csak itt a Rádió 1-en, a Where Is My Radio Show-ban.

0: A Third is Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene. Bob Sinclair újdonsága érkezik, olyan, mintha 20 éve készült volna. Imádjuk ezt a dalt.
1: Én is, de én nem csak a dalt szeretem, hanem Bob Sinclair-t. Én követem őt az Instagramon, és olyan videókat szokott csinálni, nem tudom, Geri, hogy te látod-e.
0: Figyelem.
1: De a Pali az egyszerűen nem tud megöregedni. És annyira érzi a trendeket, és nagyon-nagyon-nagyon jó fej, hogy én már csak szerintem félig azért játszom a zenét, mert nagyon jó fej. De ennek ellenére a legújabbja a Kieszával zseniális. Tőlük érkezik most az I Can't Wait.

0: remixben itt a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Hello, Alok!
1: Hello everyone, this is Alok, and you're listening to the World Is Mine Radio Show at Radio 1.
0: Mellettem most Metzger Victoria lemezjátszói mögött. Üdv a most érkezőknek, hello Vigi, neked is még egyszer.
2: Hello mindenkinek, sziasztok!
0: Na nézzük, hogy mi jön Alok remixe után.
2: A következő dal egy side piece dal, ami egy zseniális feldolgozás, ez a Cry For You, ismerni fogjátok az eredetét, de hát szerintem ebben az új köntösben még jobb. Úgyhogy ezzel folytatódik a World Is Mine Radio Show.

0: lemezjátszói mögött, és hát Nagy Bogi, aki ebben a dalban énekel, ott volt tegnap is a parkban.
1: Bizony, egy saját tracket, vagyis egy saját remixet hoztam most, ugye Nagy Bogi és Dash közösére készíthettem egy Rádió 1-es verziót is, úgyhogy ezzel folytatódik a Jól leszek újra remixemmel a World is My Radio Show.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon

0: Mind Radio Show starts now.
1: Hello mindenkinek, remélem felkészültetek, erős lesz a tempó a következő egy órában. Kollár pörgeti tovább a hétfő estét. Hello, hello!
2: Jó estét, drága rádió, egy berúgjuk az ajtót, indul a mai utolsó óra a Sidepiece Fesztivál Ready Cry for You verziójával 2025-ből. Szóval még egyszer, Birdies My Radio Show, ezzel folytatjuk, maradjatok velünk!

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show Kollára lemezjátszói mögött Alex Kenji és a Bambolé, ebből jövünk éppen kifelé, és mibe megyünk bele?
1: Megyünk át Medúza Don't Wanna Go Home-jába, ami egy igazán érzelmes, dallamos melódiákkal teli dal lett szerintem, 2026-os megjelenés, és felcsendül benne egyébként a Medúza Lost Control-jából az a jellegzetes kis csengő hang, vagy az a kis harang hang, amit szerintem nagyon ikonikusan bele van csempészve a dalba, úgyhogy ha esetleg kihalljátok, akkor ügyesek vagytok. Ezzel folytatódik a World is Mine Radio Show.

0: és tartjuk ezt a tempót.
1: Chris Lake-kel robogunk tovább, aki nekem egy nagyon nagy kedvencem, és szerintem nem átlagos az, hogy egy zenei producer, egy előadó kiad egy elektronikus zenei albumot, már pedig Chris Lake ezt megtette a tavalyi évben, úgyhogy erről az albumról következik az Ease My Mind, ezzel folytatódik a World Is My Radio Show.

0: Mi volt veletek a tegnap Kollár a lemezjátszóknál? Mi jön most?
1: Max Tyler 2025-ös Grease 2000 következik, de amit ugye a Grease 2000-ről tudni kell, ami szerintem egy klub kultúrai korszakot felölelő dal, az eredeti 1997-es. Szóval még egyszer, Three Drives on a Vinyl 2000, Grease 2000, ezzel jövünk Max Tylerrel 2025-ös remixben.

Ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Kollár! Na most szólj hozzá a Facebookon. Facebook.com/Rádió egy Hungary.

Ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Kollár! Na most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/radioegyhungary

0: Téfél ennyi időnk jutott mára, nagyon szépen köszi mindenkinek a figyelmet. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé, a teljes mai adást vissza tudjátok hallgatni a mixek.radio1.hu és a mobil applikációnkban. Holnap kedden jövünk megint élőben 9-től. Jó éjszakát, szép álmokat, ciao!
1: A World is Mine Radio Show már a véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió
1: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert jeló mindenkinek is kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás. A hosszú étvégét szépen lassan zárjuk, de egy rövid hetet indítunk, 4 munkanappal, aztán megint hétvége. Az igazi mai slágerek pedig jönnek megállás nélkül, most Rate hozom az egyik legújabb, a szenzációs a dal. Where is my husband? Ezt indítom a Rádió 1-en.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Nagy Bogi és Dash, és a Jó leszek újra, nagyon vagány remixben, amit DJ Mesker Viki készített, aki egyébként ezen a nyáron daná, hogy érkezik a siófoki plázsra is, ahol több rádió egyes DJ-vel lehet majd találkozni 2026-ban, és a Radio 1.hu-n írunk is erről, és egyébként ott is elindult a hétvégén a szezon. Hát igen, itt a nyár, és itt az igazi mai sláger, ahogy ígértem, Jó leszek újra.

0: ez a Rádió 1.
1: Itt csak igazi mai sláger megy, köztük pedig egy olyan dal, amit szerintem ebből már sokan felismernek, egy nagy klasszikus Faithless-től, aminek a 2026-os verzióját Bibi Rexa készítette el, és nem hibázott, óriási kedvenc a New Religion. Ezt írítom a Rádió 1-en.

Rádió egy csak igazi mai sláger. Megy reggel 6-tól jönnek Balázsék, náluk pedig indul a vadi új játék. A nagy dalfűrészelős játék. Menő ajándékokért fel kell ismerni az igazi mai slágereket, de ebben szerintem nem lesz hiba. Én pedig ezeket hozom megállás nélkül egész éjszaka.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát, jó munkát, akinek melóznia kell, jó pihenést, aki éppen ebben van a mikrofonnál, Király Tamás. Az igazi mai slágereket pedig én hozom ebben az órában is, például hozom Kétót, de a legújabban Ray Daltont is, ez lesz a Blood Running, most viszont az igazi mai slágerek között Teddy Swimsy a folytatás, hatalmas kedvenc, a The Door, ezt indítom már is.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai slágermely.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és mennek a nagy celeb kollabok. Nemrég például Joe Jonas lépett színpadra meglepetés vendégként Demi Lovato koncertjén Orlandóban. Ő ugye az It's Not That Deep turnéját pörget éppen, ennek az egyik állomása volt, ahol megjelent a színpadon Joe Jonas, és utána mind a ketten arról nyilatkoztak, hogy teljesen lenyűgözték a másikat, hogy mennyire profik. Egyébként hát nyilván ez is igaz. Na, a Rádió 1.hu-n erről a sztoriról is vannak még infók, én viszont két óval folytatom az igazi mai sláger a Turn the Lights Off itt a Rádió 1-ben.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és nem mindenki éli azt, hogy a socialben teljesen kiteregesse a magánéletét, Rédáton se. Most volt másfél a születésnapját, tulajdonképpen egy posztot nem láttunk erről. Annál többet viszont a koncertjéből, ami, hát, szép számmal szaporodik, és ezen a nyáron is folyamatosan turnézik. Ez pedig az aktuális kedvencünk tőle. Rédáton, Blood Running, itt a Rádió 1-en.

a más reggel 6-tól jönnek Balázsék, náluk pedig indul a vadió játék az elfűrészelt dalok Balázsékkal. És hát mit kell tudni minden Balázsékos játékról? Igen, szenzációsak a nyeremények, szóval ma reggel újra lehet velük játszani, én pedig addig is hozom az igazi mai slágereket megállás nélkül változatosan, most Miley Cyrus és a Midnight Sky itt a Rádió 1-en.